five.

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés 8. rendkívüli ülésének 2. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Újvári Szilvia és Varga Gábor jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkákat. A tegnapi házbizottsági döntésnek megfelelően most kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy egy perces néma főhajtással emlékezzünk meg a roma holokauszt áldozatairól.

0: Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés! Napi rend előtti felszólalása jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője. Akkor most nem bábot választanak címmel. Megadom a szót frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben. Parancsoljon!

0: Köszönöm a szót, elnök asszony. Micsoda egy elképesztő színtársulat maguk. Képesek voltak politikai támadást csinálni a roma holokauszt ügyéből, miközben éppen most készülnek megválasztani egy olyan köztársasági elnököt, aki az 1956-os súlyos történelmi emberiesség ellen elkövetett bűnök hóhérait mentegették, relativizálták a bűneiket, és a 2006-os politikai terror áldozataitól pedig megtagadta Baka András, megtagadta a jóvátételt. Ez önöket semmilyen szinten nem zavarja. Nem emeltek szót ez ellen, és úgy tűnik, hogy most sincs semmiféle problémájuk. Még csak kérdéseket se tettek fel Baka Andrásnak, hogy miért gondolta azt, hogy az 1956-os tatai gyilkos esetében a strasburgi kvázi felmentés, vagy akár a 2006-os terror áldozatainak jóvátételének megtagadása az elfogadható. Önöket ez nem zavarta. De persze meg sem lepődünk már ezen, hiszen azt ígérték, hogy majd széleskörű társadalmi egyeztetés keretében fogják, vagyis hát fogjuk majd az országgyűlés kiválasztani Magyarország következő köztársasági elnökét. Azt is ígérte konkrétan a miniszterelnök, nem is csoda, hogy kiment most az ülésteremből, azt is ígérte, hogy a frakcióvezetőkkel fog majd tárgyalni, egyeztetni a köztársasági elnök jelölt személyéről. Hát a mai napig várjuk. Engem legalábbis nem keresett, nem tudom, hogy a többi frakcióvezetőt kereste, engem biztos, hogy nem keresett a miniszterelnök, hogy egyeztessen erről. Ezt eldöntötte. Néhány nappal ezelőtt eldöntötte ő maga, lehet, hogy önökkel persze megbeszélte, lehet, hogy a Tisza párt frakciójával megbeszélte, de hogy velünk és a nemzettel nem beszélte meg, az egészen biztos. Most már az olyan látszat egyeztetések is elmaradtak, mint a 23 ezer online visszajelzés. Már ilyen sem volt. Fogták két nappal ezelőtt, önök eldöntötték, de azért a Tisza párt frakciójának is nagyon érdekes a véleménye, mert azért Bújdosó Andrea frakcióvezető asszonnyal valamiben egyetértünk. Mégpedig abban, hogy nem Baka András a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt, hiszen nem régiben ön nyilatkozta a sajtónak azt, hogy a Tisza párt frakciójának egyöntetű, úgy fogalmazott, hogy egyhangú véleménye az, hogy Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt, ezek szerint Baka András nem lehet az. Szerintünk sem lehet. Olyan, aki relativizálja az 56-os vagy a 2006-os bűnöket, az nem lehet Magyarország köztársasági elnöke, és irgalmatlan nagy szégyen, és szégyeljék magukat, ahogy szeretik mondani, hát szégyeljék magukat, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, a 70. évfordulón Baka András mondhat majd beszédet önök miatt Magyarország köztársasági elnökeként, és szégyeljék magukat amiatt, hogy ugyanakkor a 2006-os politikai terror 20. évfordulóján szintén egy ilyen ember, aki a jóvátételt megtagadta egy meghurcolt, megnyomorított egyetemistától, ő fog majd emlékezni az 1956-os és a 2006-os események évfordulóján. Elképesztő nagy szégyen. De egyébként az önök szempontrendszere is teljesen követhetetlen. Tehát, hogy mi alapján esett éppen Baka Andrásra a választásuk, azt tényleg fölfogni, érteni egyszerűen nem lehet. Ugye, miniszterelnök úr, visszatérően, ez egy ilyen állandó visszatérő gúnyolódás vagy támadás része, hogy ön itt hol az ellenzéki képviselők szakvizsgáján szokott lovagolni, hol azon, hogyha valakinek nincsen diplomája. Erre azt a Polgár Juditot választotta, akinek egyébként egy érettségje van, és nem emiatt, szerintem nem emiatt alkalmatlan, és volt alkalmatlan arra, hogy köztársasági elnök legyen, ettől még mint sakzseni, mint nemzetközi nagymester nyilvánvalóan lehetett volna alkalmas, politikai okai voltak annak, hogy nem volt alkalmas, aztán önöket ki is kosarazta. De még ennél is érdekesebb volt az, hogy az alkotmánybírák esetében úgy gondolták, hogy aki 70 évnél idősebb, az ne legyen alkotmánybíró. Erre most meg akarják választani köztársasági elnöknek a 73 éves Baka András. Tehát miféle szempontrendszer alapján választották ki önök egyáltalán ezt a köztársasági elnök jelöltet? Vagy például arra akartak utalni, hogy Sólyom László annak idején, amikor ő tett javaslatot 2009-ben, ugye, ha emlékeznek rá, még ugye a legfelsőbb bíróság elnökének javasolta Baka Andrást, akkor ugye együtt szavazták meg egyébként az MSZP a Fidesz-szel együtt Baka Andrást a legfelsőbb bíróság elnökének, de akkor nem voltak ezek különösebb problémák, úgy látszik, hogy önöknek a mai napig sem probléma ez, de ez az egész eljárás, ez botrányos, ezért az ünnepélyes beiktatáson már mi sem leszünk itt. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Most megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt frakcióvezető úr. A tegnapi napon ön több ezer meggyilkolt honfitársunk emlékét és a túlélők emlékét és a leszármazottakat gyalázta meg a tettével, úgyhogy most önhöz szólok személyesen, és a másik űve maradt 5 mi hazánkos képviselőhöz. A táborokban, főként Auschwitzban a többi fogolytól eltérően a cigányokat nem szelektálták. A családok együtt maradhattak, dolgozniuk kellett általában. Auschwitz parancsnoka Rudolf Höss szerint Himmler kezdetben egy további faji kutatásokra használható cigány rezervátumot akart berendezni. A terv azonban kudarcba fulladt. A tömeges deportálások miatt a táborokban éheztek, járványok törtek ki, megtizedelve az ott lakókat. A cigány tábor története, tisztelt frakcióvezető úr, 1944. augusztus 2-án ért véget, amikor egy szelekciót követően 1408 munkaképes cigányt más táborokba vittek. Éjszaka az SS körülvette a tábort, az ellenállást kutyáikkal és fegyverekkel megtörték, 2897 cigány teherautókon hurcoltak a gázkamrákhoz. Tisztelt frakcióvezető úr, most néhány magyar roma honfitársunk visszaemlékezését szeretném önnek felolvasni. Ott egy táblán volt a nevük sorban, végig. Mindkettőt megtaláltam. Édesapámat Kolompár Rudolfnak hívták, 36 évesen halt meg, a testvérem 19 évesen. Lementünk a pincébe, mert ott is egy bunker van, ahol égették őket. Benéztem a kemencébe. Be akartam nyúlni, ha egy fehérvári cigányember nem kap el, én benyúlok a kemencébe, és kiveszek egy darabot. Gondoltam, kiveszem és hazahozom emléknek. Azt mondja erre Józsi fiam, anyám, ne nyúljál bele, mert fertőzést kapsz. Nem bánom én, fiam, válaszoltam. Honnan tudod, hogy nem a testvéredé vagy az apádé volt? Elájultam, kivittek az égetőből. A szintén újpesti Szekkovács Petko családhoz 5 behívó érkezik, az 5 hadköteles fivérnek. Közülük Istvánnak, a legidősebbnek sürgönyözni kell, mert épp Érsekújváron van. Hamar jött a hír, hogy Istvánt összeszedték, az érsekújvári cigányokkal együtt munkatáborba szállították. A háborúnak vége lett, a 4 testvér épségbe hazajött, de érkezett egy levél is, Patkó István a Dachau táborban, közvetlenül annak felszabadulása előtt, az elégtelen táplálkozás következtében elhalálozott, égetéssel tömegsírba került, ezért maradványait kiadni nem tudják. Másik visszaemlékezés, frakcióvezető úr. Muzsikáltunk éppen Viszákon, itt a szomszéd községben. Egyszer csak odajött hozzám 3-4 csendőr. Hagyjuk abba, pakoljunk össze, mert visznek bennünket. Meg voltunk lepődve, meg az összes vendég is. Hát hogy? A csendőrrel nem lehetett beszélni. Mondták a vendégek is, hogy nem bántottak senkit, de ezek rendes emberek, hiába volt. Össze kellett pakolnunk, aztán vittek bennünket, először Körmendre, Tyúkolakba, aztán a táborba. Egy másik visszaemlékezés, tisztelt frakcióvezető úr. A 22-es barakban rengetegen meghaltak minden nap. Ott főleg családok voltak gyerekekkel, csak romák. A betegségbe, az éhségbe, a koszba haltak meg leginkább. Január-február táján mondtam az unokatestvéremnek, hogy menjünk át, nézzük meg, hogy vannak, akikkel jöttem. A bükkiek, a toronyiak, de senki nem volt már meg. Egyetlen egy volt meg, akkor haldoklott, egyetlen egy kislány, Hódosi Magdolna visszaemlékezése. Ravensbrückben különösen sok fiatal magyar roma lányt sterilizáltak, frakcióvezető úr. Augusztusban Magyarországon cigány munkaszolgálatos századokat állítottak föl, számos helyen tömeges kivégzésekre került sor. Csendőrök és nyilasok Szolgaegyházán, Nagyszalontán, Dobozon, Várpalotán, Lajoskomáromban és Lengyelben több száz romát, köztük gyerekeket és nőket gyilkoltak meg. És egy utolsó visszaemlékezés önnek, frakcióvezető úr. Kaptam 8 lövést, karba, a lábamba, az oldalamba, ide is, meg a combomba is. Én túléltem, meg még egy kislány. Amikor már csend lett, kihoztak a bakterházból egy karbid lámpát, és megvizsgáltak minket. Én csak benfeküdtem a gödörben, nem mozogtam. Mikor eltávoztak és csönd lett, mindenkit megnyomtam magam körül, hogy melyik él még. Ráesett a kezem egy kislányra, az visszacsípett engem. Mondom, te ki vagy? Melyik vagy? Azt mondja, én vagyok a falat. Lakatos Angéla Mici túlélő visszaemlékezése. Tisztelt frakcióvezető úr, ezeknek az embereknek és sok ezer elhunyt honfitársunknak az emlékét alázták meg tegnap. Amíg önök nyilvánosan nem kérnek bocsánatot, addig önökkel nekünk nincs miről beszélni. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Napi rend előtti felszólalása jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője, csengőfrász helyett kommentfrász címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon, frakcióvezető úr.
2: Köszönöm szépen a... Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Amit az előbb hallottunk visszaemlékezésekben, az minden magyar embert megráz, sőt minden embert megráz. És ezért fontos, hogy amikor mi itt a parlamentben tevékenykedünk, azzal valamelyest példát is mutatunk. És nagyon fontos, hogy amikor embertársainkat származásuknál fogva elhurcoltak munkatáborokba, megsemmisítő táborokba, akkor mindig kifejezzük azt, hogy mi mindnyájan, akik a magyar parlamentben, mint a magyarságot képviseljük, kegyelettel gondolunk ezekre az emberekre, és méltóképpen emlékezünk vissza ezekre az emberekre. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt lássák a magyar emberek, hogy mindenki így gondolja. Aki itt a parlamentben van, azok számára ez az emberi minimum, ez alap minden képviső számára. Én ezért javasoltam a tegnapi házbizottsági ülésen, és nagyon szépen köszönöm elnök asszonynak, hogy ez ma meg is tudott valósulni, hogy adjunk egy második esélyt azoknak, akik tegnap hirtelen ebben a kérdésben egy olyan döntést hoztak, amit mindjárt láttuk, hogy most viszont mutassuk meg, hogy mi 199-en úgy gondoljuk, hogy ez elfogadhatatlan, ami akkor történt. Kegyelettel gondolunk az akkori elhunytakra. Ezért tartottam fontosnak, hogy, és ezért örülök annak, hogy itt ma most egy egységet tudtunk ebben bemutatni, hiszen ez valóban emberi alap, hogy ilyen honfitársainkra, ami bármelyikünk rokonságában lehetett volna, bárkinek történhetett volna rokonságában, visszaemlékezzünk és kegyelettel gondoljunk ezekre az emberekre. Bízom benne, hogy a későbbiekben már sokkal méltóságteljesebben tudjuk ezeket az alkalmakat itt a parlamentben megtartani. Ugyanakkor a mai napon egy fontos dolog fog történni, olyan, ami még sosem volt. Egy illegitim módon eltávolított köztársaság elnök helyére fog a Tisza maga köztársaság elnököt választani. Mit ígért a Tisza párt? Azt ígérte, hogy nem egy párti köztársaság elnöke lesz Magyarországnak, hanem egy széleskörű támogatottsággal rendelkező köztársaság elnöke, most mégis egy egypárti köztársaság elnököt választanak. Azt mondták, széleskörű egyeztetés lesz a köztársaság elnök személyéről. Ehhez képest az egyeztetés úgy zajlott, hogy a jelöltek nevét sem lehetett megismerni, csak azután, miután a döntés született. Érdekes társadalmi egyeztetés, hogy előbb van az egyeztetés, és utána mondják el a nevet, miután maga a Tisza párt, a Tisza frakció döntött. Az is ritkaság, hogy a köztársaság elnök jelöltet eldugják a nyilvánosság elől. Nem nyilatkozik meg, nem mondja el, hogy köztársaság elnökként milyen saját szerep felfogása van, úgy fog döntés születni róla, hogy előbb fogadják el önök majd a mai napon délután, hogy ki a köztársaság elnök, és utána tudjuk meg tőle, hogy ő egyáltalán mit gondol a köztársaság elnöki tevékenységről, és milyen tevékenységet várhatnak tőle a magyar emberek. Azt ígérte a Tisza párt, hogy egy politikától távoli köztársaság elnök lesz, ehhez képest itt a parlamenti patkóban ült országgyűlési képviselőként. Azt mondták, hogy egy közismert és népszerű ember lesz, nyilván jogászkörökben ismert és szakmai munkája elismert Baka Andrásnak, de azért mégsem a legszélesebb néptömeg számára ismert vezetőről van szó. Pár héttel ezelőtt még azt bizonygatta Magyar Péter, hogy nem szükséges, hogy jogász legyen a köztársaság elnök, most pedig azt emeli ki, hogy mennyire jó, hogy egy nemzetközi téren is elismert jogász a köztársaság elnök. Az alaptörvényünk úgy fogalmaz, hogy a köztársaság elnöknek őrködnie kell az államszervezet demokratikus működése fölött. És egy ilyen helyzetben, amikor egy valóban soha nem volt sem a magyar történelemben, mint a demokratikus történelmi időszakban 90 után, sem pedig Európában, a demokratikus országok történelmében soha nem történt olyan, hogy illegitim módon elmozdítsanak egy köztársasági elnököt. Maga Baka András úgy fogalmazott korábban, amikor a legfelsőbb bíróság megszűnt és átalakult a bírósági vezetői rendszer, így az ő megbízatása is megszűnt, de ma is aktuális a mondata, hogy Magyarország egyik közjogi méltóságát alaptörvény átmeneti rendelkezései közé az utolsó pillanatban berakott módosító javaslattal lehessen elmozdítani a hivatalából, ez egyszerűen elképesztő. Tehát az a helyzet, amiben ő beleül, azt ő korábban elképesztőnek mondta. És azt is mondta, hogy a közjogi funkciók ciklusokon túlmutató mandátuma a jogállamiság alapvető biztosítéka. Hát most pont ő legitimálja azt, hogy ez a biztosíték megszűnik. De ami a legfőbb, mégiscsak a nemzet egységét kéne kifejezni. Márpedig ő volt az, aki a tatai sortűznek a vezénylő karhatalmistája ügyében az egyik legmegosztóbb ítéletet hozta, és mint ő is elmondta, ő is azokkal a bírókkal szavazott, amik megsemmisítették a magyar bíróságok teljes eljárását, és végül nem ítélték el azt az embert, aki 1956. október 26-án Tatán sortüzet vezényelt, és maga is rálőtt a forradalmárokra. 1956. 70. évfordulóján az az ember fog kint állni elsősorban, és az akar majd kezet fogni az 56-os túlélőkkel és hősökkel, aki maga a saját ítéletével nem a forradalmárok oldalára állt, hanem a sortüzet vezénylő Korbé János karhatalmista oldalára vált. Ez nem testesíti meg a magyar nemzet egységét, ez szégyen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Tisztelettel kérdezem, a kormány nevében kíván-e valaki hozzászólni? Nem. Napirend előtti felszólalása jelentkezett Németh Zsolt, a Fidesz képviselője, a Nemzeti Konszenzusról címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsolj.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Pár hete napirend előtt felszólítást kaptunk, hogy ne legyünk gyávák meghívni a miniszterelnököt, hogy összecsapjon Orbán Viktorral tusványosan. Más tisztavezetők nyilatkozatai szerint közpénzen fideszes dzsemborivá züllesztettük ezt a rendezvényt. Nem igaz. Mi is tusványos. A Prominoritate Alapítvány által szervezett népszerű kül, nemzetpolitikai, közéleti esemény az erdélyi Tusnádfürdőn. Egy sajátos elegy a diáktábornak, a Szabad Egyetemnek és a fesztiválnak az elegye. Engedjék meg, hogy megosszam a műhely néhány fontosabb tapasztalatát idén, hiszen az elmúlt évtizedekben is sok intézmény ötlete született itt, és ez most sem volt másképp. Idén mintegy 1000 előadó és mintegy 60 ezer résztvevő aktív részvételével zajlott az esemény. Többek között a külhoni magyar pártok elnökei kivétel nélkül jelen voltak, illetve mások mellett valóban Orbán Viktor, Tőkés László, de Jeszenszky Géza és más független értelmiségiek részvételével. Először is a nemzetfelfogás körüli viták 100 éve megosztják a magyar közéletet. De szeretném szögezni, a polgári patrióta erők nem rekesztenek ki senkit a nemzetből. Legfeljebb egyesek magukat rekeszthetik és rekesztették ki. A posztkommunista erők kiesése azonban a magyar országgyűlésből egy új helyzetet teremt, e tekintetben is. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne élni a lehetőséggel, legyen nemzeti konszenzus a nemzetfelfogás kérdésében is közöttünk, tisztelt képviselőtársaim. Másodszor a nemzetrészek viszonyát szeretném kihangsúlyozni. Antal Józsefről van elnevezve az a bizonyos elv, ami úgy szól, hogy semmit róluk nélkülük. Erre úgy gondolom, hogy épülhet egy együttműködési modell, nevezhetjük szerződéses együttműködési modellnek az egyes nemzetrészek viszonyában, és ennek számos kifejeződése van már a mai intézményrendszer keretei között, például a Magyar Állandó Értekezlet, amelyben egyébként minden politikai szubjektum részt vesz. Harmadsorban mindehhez szorosan kapcsolódik a politikai benemavatkozás követelménye. Tisza-sziget Erdélyben a Tisza-tábor nem járható út. Jól tükrözi, hogy 57-en regisztráltak végül a lefújt homorócfürdői ellentáborba. Tehát nélkülözhetetlen, tisztelt képviselőtársaim, a politikai beneavatkozás elvének a tiszteletben tartása, valamint a kölcsönös tiszteleten alapuló hangnem. Nem fenyegetni, nem mafiózni, nem Fidesz ügynöközni, nem tatárjárásozni. Tisztelt ház, óvjuk meg az elmúlt 36 esztendő eredményeit a határokat átívelő nemzetegyesítés terén. Az állampolgárságot a szavazati joggal, az oktatási támogatást, az egyetemek támogatását, az etnikai alapon szervezett legitim pártok támogatását, ezeknek a fórumait, a Magyar Állandó Értekezletet, a KMKF-et és a többit. Két új felvetés is megfogalmazódott. rögzítsük azt a százalékot a magyar költségvetésben, amit a határon túli magyarokra fordíthatunk. Nagyon jelentős növekedés történt ebben az elmúlt 11 néhány esztendőben, mintegy 10-szeresére nőttek ezek a támogatások, lenne alapja egy ilyen döntésnek. Vagy 2006-ban a szocialisták felszámolták azt a kutató műhelyt, amit Magyarságkutató Intézetnek, Teleki Intézetnek hívtak. Ennek az intézetnek az újraalapítása hozzájárulhatna ahhoz, hogy tudományosan megalapozottabb döntések születhessenek a nemzetpolitika területén. Ezt a javaslatot is szeretném itt most közhírré tenni. Tisztelt Ház! Mindebből látható, hogy Tusványos nem a régi és az új miniszterelnök összecsapásának a kívánatos helyszíne. Kérem ehhez a megértő támogatásukat. Természetesen minisztereket, államtitkárokat természetesen mindig szívesen látunk, ahogy idén is kaptak meghívást. A legfontosabb felvetés tehát, vonjuk ki a nemzetpolitikát a pártpolitikai csatározásokból, amíg nem késő, a Fideszen nem fog múlni. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most tisztelettel kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki hozzászólni. Miniszterelnök úr jelentkezett, 5 perces időkeretben megadom a szót.
2: Tisztelt elnök asszony, nem terveztem válaszolni, de egy dolog miatt mégis megteszem. Jól emlékszem, ugye képviselő úr, hogy ön ült fönt a pulpituson, most is Tusványoson, Orbán Viktor és Tőkés László mellett. Jól emlékszem, ugye? Amikor elhangzott a miniszterelnöki beszéd, akkor felolvasta a kérdéseket. Csak azért kérdezem önt, mert ön a nemzet egységéről beszélt, a nemzetpolitikáról beszélt, hogy nem szabad senkit kirekasztani a nemzetből, és mélységesen egyetértek. Az ön miniszterelnöke, Orbán Viktor miniszterelnök 2025. márciusában a nemzeti ünnepünkön lepoloskázta magyarok millióit. Civileket, bírókat, művészeket, sok magyar embert. De ez már régen volt. Ön ugyanezt megtette most Tusványoson. Esetleg olvassa föl azt a mondatot, amit nevetve az egykori magyar miniszterelnök és Tőkés László mellett felolvasott. Ön felolvasta azt a kérdést, nem rendre utasítva, nem félretéve, hogy poloska hadjárat van Magyarországon, az anyaországban, és a poloskák győztek. Ön ezt tette, ugyanazt, mint a bukott miniszterelnök, az egykori haverja, lepoloskázott magyar embereket mindenféle averzió nélkül. És akkor most idejön a nemzet templomába, és elkezd a nemzet egységéről beszélni, és arról, hogy nem lehet magyarokat kirekeszteni, majd tulajdonképpen kuncsorok pár százmillió forint közpénzért. Nem lesz, képviselő úr. Jövőre ezt a saját pénzükből megrendezhetik. Köszönjük szépen.

Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra 9:40-től kerül sor, addig szünetet rendelek el.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk a munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazatszámlálógépben. Soron következik az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosításáról szóló TPER 339-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és az árószavazás. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Nem működik. Nem működik a szavazatszámlálógép. És milyen szavazatot adott le, ha szabad kérdeznem? Igen. Kimondom a határozatot, az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 181 igen szavazattal, 0 nem ellenében, 5 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

mindenki rendben van. Kimondom a határozatot. 182 igen, 0 nem ellenében, 5 tartózkodással az országgyűlés az egységes javaslatot elfogadta. Soron következik a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló TPER 340-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Tájékoztatom Önöket, hogy a Fidesz képviselőcsoportja a 7. számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. A 7. számú módosító javaslat Círbus Gábor a Fidesz képviselőinek indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 47 igen szavazattal, 144 nem ellenében, 0 tartózkodással nem tartotta fenn. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 145 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 41 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslatot 145 igen szavazattal, egy nem ellenében, 41 tartózkodással elfogadta. Soron következik a vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020-as évi 58. törvény módosításáról szóló TPR 360-as számú törvényjavaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés a törvényjavaslatot 145 igen szavazattal, 44 nem ellenébe, 0 tartózkodással elfogadta. Soron következik a közpénzügyi reformokkal összefüggésben egyes államháztartási szabályok módosításáról szóló T/ 371-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és az árószavazás. Arra figyelemmel, hogy az összegző módosító javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmada igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 140 igen szavazattal, 48 nem ellenében, egy tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét 140 igen szavazattal, 49 nem ellenében, 0 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra szintén két részletbe kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 140 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 5 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 140 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 5 tartózkodással elfogadta. Soron következik a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi 69. törvény módosításáról szóló T/372-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 189 igen szavazattal, 0 nem ellenében, 0 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslatot 190 igen szavazattal, 0 nem ellenében, 0 tartózkodással elfogadta. Soron következik az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló TPR 341-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Arra figyelemmel, hogy az összegző módosító javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 146 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 0 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosítójavaslat egyszerű többséget igénylő részét 146 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 0 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra szintén két részletbe kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 140 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 140 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Soron következik a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról szóló H/358-as számú határozati javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 146 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 0 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslatot 146 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 0 tartózkodással elfogadta. Soron következik a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi 126. törvénymódosításáról szóló T/371 számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és az árószavazás. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 145 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 0 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslatot 146 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 0 tartózkodással elfogadta. Soron következik a dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási idejéről történő határozathozatal. Tájékoztatom önöket, hogy dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész 2026. július 22-i lemondó nyilatkozatában kérte, hogy a 6 hónapos lemondási idő rövidebb időtartamban kerüljön megállapításra, aként, hogy a legfőbb ügyész tisztsége 2026. augusztus 25 napjával szűnjék meg. Erre tekintettel benyújtottam az S/per 475-ös számú javaslatot, amelyet a honlapon megismerhetnek. Felkérem Varga Gábor jegyző urat, hogy ismertesse a javaslat tartalmát.
1: Az országgyűlés, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011 évi 164-es törvény 23. paragrafus 4. bekezdésére figyelemmel egyetért azzal, hogy dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondási ideje 2026. augusztus 25. napján ér véget. Ez a határozat az elfogadásakor lép életbe.
0: Köszönöm, jegyző úr. Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja az S/per 475-ös számú javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a javaslatot 146 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 44 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik a mentelmi ügyek megtárgyalása és a határozathozatala. A Pesti Központi Kerületi Bíróság Varga Lőrinc Mihály a Tisza képviselője mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indított ügyben. Az indítványt megvizsgálásra, átadásra került a mentelmi bizottságnak. A mentelmi bizottság megtárgyalta az indítványt és benyújtotta a H/per 451-es számú határozati javaslatát. Erről az országgyűlés vita nélkül határoz. A határozathozat előtt megadom a szót dr. Sasi Nagy Edith asszonynak, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni 5 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 3.B.10.795/2025/14-es számú átiratában indítványozta Varga Lőrinc Mihály országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését járművezetés ittas állapotban vétsége miatt indult közvádas eljárásban. A mentelmi bizottság a Pesti Központi Kerületi Bíróság indítványa és a rendelkezésre bocsátott iratanyag alapján a következőket állapította meg. Az ügy iratai szerint a Budapest 9. kerületi ügyészség 2025. július 10 napján kelt, és a bírósághoz 2025. július 14 napján érkezett vádiratával. Varga Lőrinc vádlottal szemben a BTK 236. paragrafus 1 bekezdésébe ütköző ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat. Az ügyészség vádiratában indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével az iratok alapján büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás keretében folytassa a büntetőeljárást. A vádiratban rögzített, illetve a büntetővégzésben megállapított tényállás szerint Varga Lőrinc 2024. december 22 napján 10 óra 8 perc körüli időben ittas állapotban vezetett egy Volvo típusú személygépkocsit. Vele szemben rendőri intézkedést foganatosítottak, ennek során légalkoholmérő berendezést alkalmaztak. Varga Lőrinc szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt, mely értéke elérte a bűncselekményi határértéket. A bíróság a 2025. július 22 napján kelt büntetővégzésében Varga Lőrinc vádlottal szemben a BTK 236. paragrafus 1 bekezdésébe ütköző és azt szerint minősülő járművezetés ittas állapotban vétsége miatt 120 napi tétel, napi tételenként 1300 forint, mindösszesen 156 ezer forint pénzbüntetés, és 10 hónap közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki. Rendelkezett továbbá a vezető engedély elvétele óta eltelt idő járművezetéstől eltiltás időtartamába történő beszámításáról. A büntetővégzéssel szemben a vádlott tárgyalás tartása iránti indítványt terjesztett elő, így a büntetőeljárás jelenleg a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt van folyamatban. A bíróság a büntetőeljárást az országgyűlési képviselő mentelmi jogára figyelemmel felfüggesztette. A bizottság elnökeként jelen közvádas ügyben szeretném rögzíteni, hogy a bíróság indítványához csatolt iratokban rögzített tényállási elemekre, a cselekmény jellegére és súlyára is figyelemmel, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló határozati javaslat benyújtását indítványoztam a mentelmi bizottságnak, amely javaslat megfelel a bizottság korábbi ciklusokban közvádas ügyek nagy részében követett gyakorlatának. Ebben a közvádas büntetőügyben tehát a mentelmi jog felfüggesztését javasoltam a bizottságnak. A szavazás során 5 igen szavazattal egyhangulag a bizottság a felfüggesztésre irányuló javaslatot elfogadta. Ezért a mentelmi bizottság javaslata az, hogy az országgyűlés Varga Lőrinc Mihály országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben függessze fel. És innentől azért szeretném hozzáfűzni saját egyéni kiegészítésemet, és részben helyt adva Hidvégi Balázs képviselő úr tegnapi észrevételének, valóban tegnap is el kellett volna különítenem, hogy eddig szólt a mentelmi bizottság határozata, és innentől egyéni véleményt, kiegészítést leszek, szeretném elmondani, köszönöm. Szóval, ami azért a jelen ügy kapcsán egy tanulság szerintem, az egyik, hogy valóban egy fiatalembernek a megbotlásáról van szó, amelyet azonban messze a képviselő tisztsége, sőt, a képviselő jelöltsége ideje előtt történt esemény indikált. Másrésztől nem arról volt szó, hogy ivott kocsiba ült és igazoltatták, hanem arról volt szó, hogy egy baráti találkozón valóban alkoholt fogyasztott, ezt követően lefeküdt aludni, és abban a hiszemben, hogy már nincs alkohol a szervezetében, másnap délelőtt ült kocsiba, és ekkor történt az igazoltatás. És a harmadik legfontosabb tanulság véleményem szerint az, hogy ez a fiatalember vállalta és elismerte, hogy hibázott, vállalta a tettének következményeit, ő maga is meg fogja szavazni. Erről korábban a mentelmi jog felfüggesztését, erről korábban nyilatkozott, tehát felelősséget vállalt a tetteiért. Könyörgöm, egyszer, csak egyszer szeretném látni az önök oldalán is ezt a fajta felelősségvállalást. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, elnök asszony. Kérem, képviselők, koncentráljunk. Nagyon fontos döntések előtt állunk. Koncentráljunk a feladatunkra. Köszönöm szépen. Megkérdezem Varga Lőrinc Mihály képviselőt, kíván-e élni a felszólalás lehetőségével? Megadom a szót 5 perces időkeretben.
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, hibáztam. 2024. decemberében, karácsony előtt néhány nappal, egy baráti találkozó utáni másnapon, délelőtt mielőtt útnak indultam, nem győződtem meg arról, hogy van-e maradvány alkohol a szervezetemben. Ez végtelenül felelőtlen és hibás döntés volt. Az ittas járművezetés vétségéért a felelősséget vállalom. Ezért kérem a tisztelt országgyűlést, hogy az ügyemben a mentelmi jogomat az eljáró bíróság részére kiadni szíveskedjék. Most pedig szeretném megragadni az alkalmat, és az ország nyilvánosságához szólnék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ittas járművezetés vétsége esetén a büntető törvénykönyv nem tesz különbséget a tekintetben, hogy mikor fogyasztottuk el utolsó alkoholtartalmú italunkat. Ezért szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ma már viszonylag olcsón, kifejezetten megbízhatóan működő légalkoholmérő berendezések beszerezhetőek, akár az internetről megrendelve is. Ezeknek a használata a valódi, felelős döntés abban az esetben, ha alkoholt fogyasztottunk. Kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a mentelmi jogom kiadását szavazza meg. Ezúton kívánok mindnyájunknak biztonságos közlekedést. Köszönöm a figyelmüket, további jó munkát!
0: Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Varga Lőrinc Mihály országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés Varga Lőrinc Mihály mentelmi jogát 190 igen szavazattal, 0 nem ellenében, 0 tartózkodással felfüggesztette. Tisztelt országgyűlés! A Budaörsi Járásbíróság indítványozta Takács Péter a Fidesz képviselője mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indított ügyben. Az indítvány megvizsgálására átadásra került a mentelmi bizottságnak. A mentelmi bizottság megtárgyalta az indítványt és benyújtotta a H/452-es számú határozati javaslatát. Erről az országgyűlés vita nélkül határoz. A határozathozatal előtt megadom a szót Veres Ádámnak, a bizottság előadójának, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni 5 perces időkeretben. Parancsoljon!
1: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés! A Budaörsi Járásbíróság 4.bpk.27/2026/8-as számú átiratában indítványozta Takács Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt indult magánvádas eljárásban. A bíróság a büntetőeljárást az országgyűlési képviselő mentelmi jogára való tekintettel felfüggesztette. Takács Péter országgyűlési képviselővel szemben Dobrev Klára európai parlamenti képviselő tett feljelentést 2025. július 23. napján nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt. A feljelentés szerint Takács Péter 2025. július 13-án a Hotel Lentulai elnevezésű internetes podcast műsorban a következőket állította Dobrev Kláráról. Idézem. Én személyesen egyszer beszéltem Dobrev Klárával, arra próbált rávenni, hogy a Kútvölgyi Kórházat játsszuk át magántulajdonban a Medgyesi kormány alatt. Elég sok mindent elmond róla. Akkor hallgató voltam a Sotén, ajánlottak egy megfelelő mennyiségű összeget, ha én erre hajlandó vagyok, de én ezt visszautasítottam 20 évesen. Idézet vége. A feljelentő kiemelte, hogy a tárgybeli podcast műsor a YouTube internetes felületen a Mandiner nevű csatornán került közzététére. A feljelentő hangsúlyozta, hogy közéleti szereplőként sem köteles tűrni a személyét érintő becsülete csorbítására alkalmas, valótlan tényállítást, továbbá előadta, hogy a valóságban közte és a feljelentett között soha nem volt semmilyen egyeztetés, mert egymással soha nem találkoztak és soha nem beszéltek. A mentelmi bizottság elnöke előzetesen írásban kérte a képviselőt, hogy ismertesse a mentelmi üggyel kapcsolatos álláspontját. Takács Péter a megkeresésre az alábbiak szerint nyilatkozott. Idézem. Az ellenem indított magánvádas büntetőeljárásban Dobrev Klára által megfogalmazott vádak álláspontom szerint nem állják meg a helyüket, vele szemben rágalmazás vétségét nem követtem el. Tájékoztatom továbbá, hogy nincs kifogásom az igazságszolgáltatás előtti jogérvényesítés ellen sem. Idézet vége. Mindezeket figyelembe véve, ebben a magánvádas büntető eljárásban dr. Sasi Nagy Edit elnökasszony a mentelmi jog fenntartását javasolta a bizottságnak, amely javaslat megfelel a bizottság korábbi ciklusokban a magánvádas ügyek nagy részében követett gyakorlatának. A szavazás során 6 igen szavazattal egyhangulag a bizottság a fenntartásra irányuló javaslatot elfogadta, ezért a mentelmi bizottság javaslata az, hogy az országgyűlés Takács Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Köszönöm szépen a szót.
0: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, Takács Péter képviselőt kíván-e élni a felszólalás lehetőségével? Köszönöm szépen. Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Takács Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot, az országgyűlés Takács Péter mentelmi jogát 6 igen szavazattal, 174 nem ellenében. Nem működött. Milyen szavazatot adott le? Nem. 6 igen szavazattal. Itt is volt probléma? Ott is.
1: 147.
0: Ja, bocsánat, köszönöm szépen. Kimondom a határozatot, az országgyűlés Takács Péter mentelmi jogát 6 igen szavazattal, 148 nem szavazattal, 14 tartózkodással nem függesztette fel. Tisztelt országgyűlés! A Szegedi Járásbíróság, valamint a Keszthelyi Járásbíróság indítványozta a Torockai László, a Mi Hazánk képviselője mentelmi jogának felfüggesztését, rágalmazás és becsületsértés vétsége, valamint rágalmazás vétsége miatt indított ügyekben. Az indítványok megvizsgálására átadásra került a Mentelmi Bizottságnak. A Mentelmi Bizottság megtárgyalta az indítványokat és benyújtotta a H/453-as és a H/454-es számú határozati javaslatait. Ezekről az országgyűlés vita nélkül külön-külön határoz. A határozathozatalok előtt megadom a szót Czakó Cirbus Pálnak, a bizottság előadójának, aki a bizottság javaslatai szóban is megkívánja indokolni 5 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót! Tisztelt országgyűlés, azért, hogy az idővel jól gazdálkodjak, a kettő ügyet egybe fogom elmondani. Az 5 percet reményem szerint így sem fogom túllépni. Elmondom Torockai László képviselő úr mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló 2 mentelmi ügy közös jellemzőit. Ugyanakkor emlékeztetek arra mindenkit, hogy Torockai László képviselő úr ugyanezen cselekménye miatt egy másik sértett által korábban indított ügyben az országgyűlés 2026. június 15-én már hozott egy döntést. Mi az, ami az újabb két ügyet összeköti? Mindkét ügy Torockai László országgyűlési képviselő 2026. március 21-én 15 óra körül időben a Keszthely Kossuth Lajos utcában lévő Balatoni Múzeum előtt a Mi Hazánk mozgalom által megtartott rendezvényen elhangzottakkal, illetve azok sajtótermékekben történő megjelenésével kapcsolatos, ahol a sértettek szerint a sértettek személyére nézve sértő kijelentések hangzottak el, illetve megjelentek. A jelenlegi első ügy. Szegedi Járásbíróság 24 BPK 401/2026/10 ez számú átiratában indítványozta Torockai László országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt indult magánvádas eljárásban. Torockai László országgyűlési képviselővel szemben egy a Jobbik politikai közösségehez köthető magánszemély tett feljelentést nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt. A feljelentés szerint 2026. március 21. napján 15 óra 13 perckor a J-Bab elnevezésű TikTok csatornán zajló élő közvetítés során nagy nyilvánosság előtt több mint 500 fő által követett adásban tett kijelentéseket a sértettel kapcsolatban. A közvetítés során Torockai László jelen ügy sértettje, továbbá egy másik személyre valótlan, a becsülete csorbítására alkalmas tényállításokat tett, miszerint bűnözők, illetve veszélyesek a gyerekekre. A feljelentő álláspontja szerint a fenti kijelentések valótlan tényállításnak minősülnek, és alkalmasak arra, hogy személyét és társadalmi megítélését súlyosan rontsák, különös tekintettel arra, hogy tevékenységét gyermekvédelmi ügyekben kiskorúak érdekében végzi. Mindezek figyelembe vételével a mentelmi jog fenntartására irányuló határozati javaslat benyújtását indítványoztuk a Mentelmi Bizottságnak, amely javaslat megfelel a bizottság korábbi ciklusokban magánvádas ügyek nagy részében követett gyakorlatának. Ebben a magánvádas büntetőügyben tehát a mentelmi jog fenntartását javasoltuk a bizottságnak. A szavazás során 6 igen szavazattal egyhangulag a bizottság a fenntartásra irányuló javaslatot elfogadta. Ezért a mentelmi bizottság javaslata az, hogy az országgyűlés Torockai László országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Második ügy. Keszthelyi Járásbíróság 8.BPK.158/2026/9. számú átiratában indítványozta Torockai László országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt. Torockai László országgyűlési képviselővel szemben egy magánszemély, aki korábban a Jobbik országgyűlési képviselő jelöltje volt, tett feljelentést nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt. Az ügyiratai szerint Torockai László országgyűlési képviselő nyomására 2026. március 25-én A magyar jelen sajtótermékben a feljelentő család és gyermekbántalmazással hozták összefüggésbe oly módon, hogy egy ilyen témával kapcsolatos cikkhez a feljelentő képét társították, azt a látszatot keltve, mintha gyermekbántalmazással lenne összefüggésben. A sértett előadta, hogy a cikk címe és vizuális megjelenítése objektíve azt mondja, hogy gyermekmentők, gyermekbántalmazók. A cikkhez az ő személyét ábrázoló fényképet társították, a szövegben egy hozzá valójában nem köthető, ráadásul nem gyermekkorú szeméről készült videóra hivatkoztak. Álláspontja szerint a közös összhatás alkalmas volt arra, hogy az olvasóban azt a hamis képzetet keltse, miszerint ő gyermekbántalmazással lenne összefüggésbe hozható. Mindezek figyelmevételével a mentelmi jog fenntartására irányuló határozati javaslat benyújtását indítványoztuk a mentelmi bizottságnál. Ebben a magánvádas ügyben is tehát a mentelmi jog fenntartását javasoltuk a bizottságnak. Szavazás során 6 igen szavazattal egyhangulag a bizottság a fenntartása irányuló javaslatot elfogadta. A két ügyet a nyilvánvaló összefüggések miatt együtt ismertettem. De az országgyűlés természetesen a Szegedi Járásbíróság 24.bpk.401/2026/10-es számú átiratában indítványozott ügyében, illetve a Keszthelyi Járásbíróság 8.bpk.158/2026/9. számú átiratában indítványozott ügyben külön fog dönteni. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, képviselő úr! Megkérdezem Torockai László képviselőt, kíván-e élni a felszólalás lehetőségével a H/453-as számú határozati javaslat szerinti mentelmi ügyben? Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, nem szeretnék kimeríteni az 5 percet. Köszönöm a részletes ismertetést, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy néhány héttel ezelőtt már jeleztem, hogy újra és újra ugyanez a két jobbikos országgyűlési képviselőjelölt ügyével, magánvádas feljelentésével kell majd foglalkozni az országgyűlésnek. Természetesen én, mint ahogy eddig sem, most sem kérem azt az országgyűléstől, hogy az én mentelmi jogomat tartsa fent. A programunkban, ami az Ágmozgalom, az egyetlen olyan párt, amelynek a programjában szerepel a politikusi mentelmi jog eltörlése. Ez a mostani ügy azonban olyan egészen elképesztő történet, amiben egy egyperces vita, amikor a lakossági fórumomra oda jöttek megzavarni a Jobbik képviselő jelöltjei a fórumomat, egyetlen egy mondatom miatt két ember képes heteken, hónapokon keresztül újra és újra az országgyűlés munkáját terhelni ezzel az üggyel, hiszen annyit mondtam nekik valóban, hogy bűnözők, illetve hogy veszélyesek a gyermekekre, miközben gyermekvédelemről beszéltek. Egyetlen egy okom volt erre, hogy az egyikük ellen jelenleg is a bíróságon családon belüli erőszak miatt eljárás folyik. Úgyhogy ezt természetesen fönntartom továbbra is, önök pedig hozzák majd meg a döntésüket. Azt pedig végképp nem értem, hogy a bíróságok ilyen ügyekben miért nem vonják ezt össze, és miért nem lehetne tényleg ezt egyszer is mindenkorra lezárni. Lehet, hogy még hosszú hetekig, hónapokig majd ugyanezekkel az ügyekkel, ugyanezzel a két politikussal vagy képviselőjelölt feljelentéseivel kell majd foglalkoznunk, úgyhogy innentől kezdve majd az országgyűlés meghozza a döntését. Én nem kérem a mentelmi jogomat. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő úr. Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság a H/453-as számú javaslatában úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Torockai László országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/453-as számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés Torockai László mentelmi jogát 8 igen szavazattal, 164 nem ellenében, 7 tartózkodással nem függesztette fel. Megkérdezem Torockai László képviselőt, kíván-e élni a felszólalás lehetőségével a H/454-es számú határozati javaslat szerinti mentelmi ügyben? Köszönöm szépen, nem kíván élni felszólalás lehetőségével. Most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság a H/454-es számú javaslatában úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Torockai László országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/454-es számú javaslat szerint. Kérem, szavazzanak most. Képviselőasszony, kérem, jelezze, hogy hogyan szavazott. Köszönöm szépen. Kimondom a határozatot, az országgyűlés Torockai László mentelmi jogát 7 igen szavazattal, 161 nem szavazattal, 14 tartózkodással nem függesztette fel. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalok végére értünk. Most összevont vitával folytatjuk a munkánkat. Tisztelt országgyűlés, soron következik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127. törvény módosításáról szóló előterjesztés összevont vitája. A kormány előterjesztés T/465. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tájékoztatom önöket, hogy az elfogadott házszabálytól eltérés szerint az előterjesztő vita elején, közben és a végén elhangzó felszólalásra összesen 25 perc, a Törvényalkotási Bizottság felszólalására 15 perc, a képviselőcsoportok felszólalására összesen 30-30 perc áll rendelkezésre. A vita közben a 2 perces hozzászólásokat bele kell számítani az időtartamba. Tisztelt országgyűlés, először az előterjesztő felszólalására kerül sor. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy nyitó beszédére a vitában történő további felszólalásra és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 25 perces időkeret áll rendelkezésére. Megadom a szót Kármán András miniszter úrnak.
3: Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A kormány 2026. augusztus 4-én nyújtotta be a vényköteles gyógyszerek áfacsökkentéséről szóló T/465-ös számú törvényjavaslatot. Tisztelt ház! A Tisza párt azzal érdemelte ki a választók bizalmát, hogy vállalta, működő és emberséges Magyarországot épít. A kormány hivatalba lépése óta ezen dolgozik, és ezért teszünk meg mindent annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk a rászorulóknak. Az iskolakezdési támogatás bevezetéséről már döntöttünk. Következő lépés pedig az önök előtt álló törvényjavaslat alapján eltöröljük a vényköteles gyógyszerek áfáját is. Tisztelt képviselőtársak! Abban valószínűleg mindannyian egyetértünk, hogy az orvos által felírt, rendszeresen szedett vényköteles gyógyszerek nélkülözhetetlenek a kielégítő életminőség fenntartásához. Sajnos azonban sok olyan honfitársunk van, akik számára egy gyógyszerek megvásárlása jelentős terhet jelent. Hiszünk abban, hogy a szociálisan rászorulók, az idősek és a krónikus betegek joggal számítanak az állam támogatására, a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférés megkönnyítése pedig alapvető társadalmi érdek. Az utóbbi hetek során a pusztító hőhullám és az energiakrízis idején a magyarok megmutatták, hogy ez a nemzet, amelyet a múltban oly sokszor próbáltak hatalmi érdekből politikai vagy ideológiai alapon megosztani, valójában egységes és összetartó. Honfitársaink pontosan tudják, hogy Magyarország ereje az egymásért való összefogásban rejlik. Válságok vagy országos szintű kihívások idején látványosabb ugyanez az összefogás, de ne higgyük, hogy ez a hétköznapokban nincs jelen. Bízunk egymásban, törődünk egymással, és segítünk a rászorulóknak. Hitem szerint a kormánynak feladata, hogy munkájában tükrözze ezt a szemléletet, és megszolgálja azt a bizalmat, amit a választók megszavaztak neki. a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről szóló törvénymódosítás szinte nyúlfarknyi, csupán pár mondat. De ez a pár mondat ugyanannak a nagy, átfogó gondolatnak a része, amiből a hőhullám és az energiakrízis ügyében tett lépések is következtek, és ami a Tisza kormány teljes működését áthatja. A magyar emberek számíthatnak egymásra, és joggal számítanak a kormányra is. Ezzel a rövid, de annál fontosabb törvénymódosítással sajnos nem tudjuk egy csapásra levenni az összes anyagi terhet a nehéz helyzetben élő honfitársaink válláról. Bárcsak többet tehetnénk, de sajnos az elmúlt rendszer felelőtlen gazdaságpolitikájának súlyos öröksége még gyakran megköti a kezünket. Azonban higgyék el, tisztelt képviselőtársaim, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége sokak számára valódi segítséget jelent, és éppen azoknak, akik nehéz anyagi körülményeik miatt a leginkább rászorulnak a támogatásra. A működő és emberséges Magyarország felé vezető utat nem lehet egy ugrással bejárni. Lépésről lépésre juthatunk el a célhoz. Kérem Önöket, tisztelt képviselőtársaim, hogy támogassák a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlését, és ezzel tegyük meg együtt a következő lépést ezen az úton. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, most a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Simon Krisztián Márknak, a bizottság előadójának, 15 perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A Törvényalkotási Bizottság 2026. augusztus 10. napján, azaz a tegnapi napon tartott ülésén, határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel részletes vitát folytatott le az általános forgalmi adóról szóló 2007 évi 127-es törvény módosításáról szóló TPR 465 számú törvényjavaslatról. Erről szeretnék pár szóban beszámolni. Törvény célja az, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamértékét 0%-ra csökkentse. Kormány vállalta, hogy nullára csökkenti a vényköteles gyógyszerek áfamértékét. Az intézkedés célja, hogy segítsen azokon, akik a jövedelmük jelentős részét kénytelenek egészségügyi kiadásokra fordítani. A vényköteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Törvényjavaslathoz bizottsági saját módosító javaslat nem került benyújtásra. TPR 465/3-as számon Takács Péter, Fidesz, 6 pontos képviselő módosító javaslatot nyújtott be, amihez a KDNP képviselőcsoportjának 7 képviselője is csatlakozott. De a kormány mellett a Törvényalkotási Bizottság sem támogatta a módosító javaslatot. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy az összegző jelentést a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafus 5 és 7 bekezdése alapján egyhangulag 21 igen szavazattal, 0 nem ellenében, 0 tartózkodás mellett fogadta el. Ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a zárószavazáson támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, képviselő úr! Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom figyelmüket, hogy a frakcióknak 30-30 perc áll rendelkezésükre. Megadom a szót Polgár Györgynek, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. A Tisza kormány ma egy újabb vállalását teljesíti. Pontosan azt és pontosan úgy, ahogy azt a Emberséges és működő Magyarország alapjai című Tisza programban leírtuk. Ma az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127-es törvény módosításáról tárgyalunk, azon belül is a hármas számú melléklet első részének és a 3/B számú melléklet módosításáról. A javaslat lényege gyakorlatilag nagyon egyszerű. A vénköteles gyógyszerek áfakulcsa 5%-ról 0%-ra csökkenjen. Azért van erre a szükség, erre a módosításra, mert a jelenlegi szabályozás nem nyújt elegendő segítséget azoknak, akik a jövedelmük jelentős részét gyógyszerkiadásokra fordítják. A törvénymódosításhoz csatolt hatásvizsgálati lap is teljesen egyértelműen fogalmaz. Idézem, az intézkedés célja, hogy segítsen azokon, akik a jövedelmük jelentős részét kénytelenek egészségügyi kiadásokra fordítani. A társadalmi háttér is teljesen világos. 4 millió ember szed rendszeresen vényköteles gyógyszert ma Magyarországon. Köztük idősek, krónikus betegek. A gazdasági kontextus pedig az, hogy a gyógyszerkiadások aránya a háztartások költségvetésében folyamatosan nő, miközben a leginkább rászorulók terhei nem csökkennek. Nézzünk ehhez néhány számot. A 2025 évi KSH adatokat kértük le, és ezek alapján állítottuk össze ezeket a kimutatásokat. A KSH adatai szerint 2025-ben a 15 évnél idősebb magánháztartásban élő népesség körében 4,9 millió lakos az orvos által megalapított krónikus betegségben élők aránya, vagy száma. Ez 61,7%. És a krónikus betegséggel küzdők 87%-a szedett valamilyen gyógyszert a betegségére. Ha további életkorokra bontjuk ezeket az adatokat, akkor a 65

0: esetében az látszik, hogy az idősek esetében több mint kétszer nagyobb kiadási terhet jelent ezen gyógyszertételek. Az átlagos háztartás jelenleg, vagy 2025-ben 160 ezer forintot fordított gyógyszerekre, ez az éves kiadások a bevételükhöz viszonyítva nagyjából 2%. A 65 év felettiek esetében, ahol 170 ezer forintot költenek átlagosan évente gyógyszerkiadásokra, viszont a bevételeikhez képest, a jövedelmükhöz képest ez már 4,6%-os kiadást jelent. A módosítás legfontosabb célja tehát egy mondatban csökkenteni a magyar emberek gyógyszerkiadásait és javítani a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést. A jelenlegi szabályozáshoz képest a változás egyértelmű, a vényköteles gyógyszerek áfája 5-ről 0%-ra csökkenjen, és a jogszabály technikai pontosításai révén az orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentessé válik, mivel ezek is vényköteles gyógyszernek minősülnek. Összesen ma a magyar piacon 41 ezer gyógyszer érhető el, ebből 41 ezer gyógyszer érhető el, a magyar piacon ebből 35 ezer gyógyszer vényköteles. A javaslat az átláthatóság, a szociális érzékenység és a jogbiztonság elve mentén készült, egyszerű, világos és egyértelműen a rászorulókat segíti. A költségvetési hatás a vizsgált időszakban 2 milliárd forint, 4 év alatt pedig 28 milliárd forint. Az összeg azonban közvetlenül a magyar családoknál fog érvényesülni, a magyar családoknál marad, és a leginkább rászorulókat fogja segíteni. Egy korábbi megalapozatlan ellenér volt a javaslat ellen, hogy a kereskedők esetleg árat emelnének. Mindenkinek a megnyugtatására közlöm, hogy a jelenleg működtetett rendszer ezt nem teszi lehetővé, a gyógyszerek árképzése hatósági kontroll alatt áll, így az áfacsökkentés teljes összege a vásárlóknál, a felhasználóknál fog maradni. A módosítás az áfatörvény melléklete szerint áfatörvény mellékletét érinti, és nem ütközik más jogszabályokkal. Koherens az egészségügyi ellátórendszer céljaival, és illeszkedik a gyógyszerpiac szabályozásáról szóló törvényekhez is. A módosítás egyértelműen követi a kormány programját, amely vállalta a vényköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra való csökkentését. Tisztelt Országgyűlés! Ez a módosítás nem kampányigéret, nem politikai trükk, hanem egy vállalás teljesítése. Nincs választási időszak, mégis megtesszük, mert ezt vállaltuk, és mert ez szolgálja a magyar emberek érdekeit. Ez a módosítás egy egészségügyi állásfoglalás, szociális felelősségvállalás és egy újabb TISZA által tett vállalás leírtak szerinti teljesítése. A vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése 4 millió ember mindennapjait könnyíti meg, és egy újabb lépés a működő és emberséges Magyarország felé. Kérem a tisztelt ház támogatását, hogy szeptember 1-től minden magyar ember valóban áfamentesen juthasson a vényköteles gyógyszerekhez. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Takács Péternek, a Fidesz képviselőjének. Parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. A törvényjavaslat indoklása szerint az a cél, hogy csökkenjenek a betegek gyógyszerkiadásai, különösen azoké, akik jövedelmük jelentős részét egészségügyi kiadásokra kénytelenek fordítani. Ez önmagában egy helyes célkitűzés. Minden olyan intézkedést támogatni kell, és egyébként a Fidesz frakció ezt is támogatni fogja, amely valódi segítséget jelent a betegeknek és a magyar családoknak. A kérdés azonban az, hogy a benyújtott törvényjavaslat valóban ezt valósítja-e meg. Vajon azt kapják-e az emberek, amit önök a kampányban ígértek nekik? Mivel most már sokatszor beszélünk erről a témáról, tudják, mit gondolok erről. Nem ezt ígérték az embereknek. Tisztelt képviselő társaim, vizsgáljuk meg először is, mekkora segítséget jelent ez valójában. A vényköteles gyógyszerek túlnyomó többsége társadalombiztosítási támogatásban részesül. Ide tartozik a legtöbb vérnyomás csökkentő gyógyszer, cukorbetegség kezelés,

0: Betegségre szolgáló készítmények, az antibiotikum, koleszterin csökkentők, az asztma gyógyszerek és számos más rendszeresen alkalmazott gyógyszer. Ezeknél a beteg nem a teljes gyógyszerárat fizeti meg, hiszen a TB annak 50-70 esetenként 90%-át is támogatja, hanem csupán az úgynevezett térítési díjat, ami jóval alacsonyabb. Ennek megfelelően az áfa eltörlése a betegek számára sok esetben mindössze néhány 10 forintos megtakarítást jelent dobozonként. Ha megvizsgáljuk a 30 legnagyobb forgalmú hatóanyagcsoportot, akkor a volumen, a fogyási volumennel súlyozott átlag dobozonként 56 forintra jön ki. Természetesen minden megtakarítás fontos, de valószínűleg még önök sem gondolják úgy, hogy a dobozonkénti 56 forintos átcsökkenés valódi és komoly segítséget jelent a rászorulóknak. De tegyük fel azt a kérdést is, hogy erről volt a szó, hivatkoznak a kormány programjukra. De a kampányban még nem erről beszéltek. Magyar Péter többször is elmondta, hogy nem kizárólag a vényköteles gyógyszerek áfáját fogják eltörölni. A Nemzet Hangja konzultációjukban a választópolgároknak azt a kérdést tették fel, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a gyógyszerek áfája 0%-ra csökkenjen. Nem a vényköteles gyógyszereké, hanem minden gyógyszeré. A miniszterelnök maga is világosan fogalmazott a sajtótájékoztatón, amikor szó szerint ezt mondta. Itt csak a gyógyszerekről beszélünk, mindenféle gyógyszerről, a vényköteles és az egyébként kapható gyógyszerekről is. Ez egy egyértelmű politikai vállalás volt, és a választópolgárok több mint 92%-a ezt a Nemzet Hangja konzultáción támogatta. Ehhez képest mit látunk ma? A benyújtott törvényjavaslat már kizárólag vényköteles gyógyszerekre vonatkozik, sőt, ha megnézzük a Tiszapárt működő és emberséges Magyarország alapjai című később megjelent programját, ott már szintén csak a vényköteles gyógyszerek szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy önök már a programuk megjelenésekor visszaléptek a kampányban tett ígéretükből. Joggal tehetik fel tehát a kérdést a választópolgárok, mi lett azzal az ígérettel, amelyet nekik tettek. Önök miért nem valósítják meg azt, amit a kampányban ígértek? Nem valósítják meg, hanem helyette egy sikerpropagandába kezdtek. De az a rossz hírem, hogy ez nem használt, súlykolással próbálták elhitetni az emberekkel, hogy azt kapják, amit megígértek nekik. De érdemes megnézni a kormány Facebook oldalra feltöltött propaganda videót, hogy szegény Szondi Vanda kormány szóvivőasszony milyen hozzászólásokat kapott a propaganda videója alatt. Idéznék néhányat. Hatalla orosz képviselő megint nem bír magával, most szerencsére nem egy hölgynek szólt be, hanem nekem, én elviselem. Tehát idéznék néhányat. Nem ezt ígértétek. Nem erről volt szó. Ezt ti sem gondoljátok komolyan. Alig várom, hogy a megtakarított 106 forintomat az unokáimra költhessem. Volt, aki egyenesen Kapitány István miniszter úrtól kért befektetési tanácsot, hogy a dobozonként megtakarított 70 forintját mibe fektesse be. Ha tehát valóban ez volt a választóknak tett vállalás, akkor mi akadályozza meg a kormányt abban, hogy azt a javaslatot megtárgyalja és támogassa, amit én nyújtottam be, ahol minden gyógyszer áfája 0%-ra csökkenne. És nem azért, mert szerintem ez a jó megoldás, mert mi nem ebben láttuk az áfa csökkentésben a jó megoldást, hanem ahogy Rétvári képviselő úr is elmondta, hatékony áttárgyalással és generikus programmal pont a krónikus betegségek gyógyszereit reál értéken 30-40%-kal csökkentettük. És ez egy tény, és ez valóban nagy segítség volt a krónikus betegséggel élőknek. Tehát nem az áfa csökkentés miatt adtam be, hanem azért, hogy segítsek önöknek, hogy valóra válthassák azt, amit Magyar Péter miniszterelnök úr megígért a kampányban. Tisztelt képviselőtársaim, az előbb ismertetett okok miatt az előttünk fekvő törvényjavaslathoz módosító javaslatot nyújtottam be, de amint elhangzott, sajnos a kormány többség ezt is leszavazta. És miért lenne ez fontos? Azért, mert a vény nélkül vásárolható készítmények néha tényleg komoly gondot jelentenek a családoknak, és tényleg komoly anyagi megterhelést. Hadd mondjak önöknek két példát. Van egy krónikus betegségekkel élő honfitársunk, aki ötféle TB által támogatott vényköteles gyógyszert szed. Ő most 4626 forintot fizet a patikában. Az önök törvényjavaslatának hála, ez 4305 forintra fog lecsökkenni. Ez 231 forintot jelent havonta. 231-et. Van egy család, ahol kitaranád, ha vesznek a felnőtteknek orsprét, a gyerekeknek orsprét, lázcsillapítót felnőttnek gyereknek, és mivel anyuka irodában dolgozik, a szem szárasságára vesz egy szemcseppet. Ez az anyuka, aki bemegy a patikába, most 20.888 forintot fizet. És mennyit fog fizetni az önök törvényjavaslata alapján? 20.888 forintot továbbra is. Na itt lenne keresni valója egyébként talán az áfa csökkentésnek. Azt egy picit cinikusnak tartom, hogy önök 7 milliárd forintról beszélnek. Tegnap pénzügyminiszter úr is kihangsúlyozta, hogy 7 milliárd forint marad az embereknél, holott ő is tudja, hogy ez nem igaz. Hiszen ennek a kétharmada körülbelül a NEAK-nál marad, tehát több mint 5 milliárd forint a NEAK-nál csapódik le, és 2 milliárd csapódik le az embereknél. Én abban bízom, hogy ez az 5 milliárd, ami a NEAK-nál marad, ez tényleg ott marad, ebben erősítsenek majd meg a miniszter urak, hogy ezt felhasználhatják további egészségügyi kiadásokra. Tisztelt ház, a kormány részéről korábban azt hallottuk, hogy az első 100 napban átfogó egészségügyi intézkedések és jogszabály módosítások várhatók, és miniszter úr is, Hegedűs miniszter úr is ezt ígérte a miniszteri meghallgatásán. Ehhez képest már egy olyan törvényjavaslatot tárgyalunk, amely kétségtelenül pozitív irányú, de a betegek számára az inkább, még a Fidesz rajongással nem vádolható Népszava szerint is, inkább szimbolikus jelentőségű gesztus, mintsem valódi segítség. Mi támogatunk minden olyan intézkedést, ami valódi segítséget jelent a betegeknek. Már kétségtelenül egyébként ez a törvényjavaslatok beillik a sorba, mint a 0,4%-os tanárbér emelés, az elhibázott iskolakezdési támogatás, vagy a 480 forintos benzin. De úgy gondoljuk, hogy a választóknak tett ígéreteket nem leszűkíteni, hanem teljesíteni kell. Éppen ezért arra kérjük a kormányt és a kormánypárti képviselőket, hogy támogassák azt a módosító javaslatomat, és biztosítsák a 0%-os áfakulcsot valamennyi gyógyszer esetében. A magyar emberek ugyanis erre kaptak ígéretet, és bár ez már valódi segítség lenne a magyar családoknak. Hegedűs miniszter úr múltkori cinikus kiszólásából tudjuk, hogy aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli, és én úgy látom, önök ezzel a törvényjavaslattal lehetőséget kívánnak teremteni, hogy a magyar emberek megfelelhessenek a miniszteri intelemnek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Juhász Áronnak, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! Volt már lehetőségem napirend előtt is felszólalni a vényköteles gyógyszerek áfájának az eltörlésének a témájában. Most szeretném bővebben is kifejteni, hogy ez a javaslat miért is szolgálja maximálisan a magyar betegek érdekeit. Az elmúlt évek megélhetési válsága miatt magam is számos esetben szembesültem azzal, hogy a betegeknek jelentős anyagi terhet jelent megfizetni a mindennapi gyógyszereiket. Bár a gyógyszerek olykor magas árai többek számára jelentenek jelentős anyagi terhet, jellemzően ez a gond az idős, vidéken, kistelepülésen élő, egyidejűleg több gyógyszert szedő betegeket érinti a legsúlyosabban. Az ellenzék hetek óta próbálja az áfa eltörlésének a jelentőségét elbagatelizálni. Takács képviselőtársam mai és a két heti példája is úgy szólt, két hete úgy szólt a példa, hogy 4512 forintos gyógyszerköltségű beteg áfa csökkentés által 226 forintot takarít meg, amiből három hónap alatt egy gombócfagylaltot tud vásárolni. Hát azon túl, hogy elég szomorú, hogy a fagylalt ára is az egekben van, kedves Fidesz-KDNP-s képviselőtársaim, a múltkori példájuk jól mutatja, hogy fogalmuk sincsen, hogy ma egy több betegséggel küzdő ember gyógyszerköltsége hogyan is alakul hazánkban. Engedjék meg, hogy most elmondjam önöknek, hogy egy több gyógyszert szedő beteg gyógyszerköltsége hogy néz ki. Egy modern vércukorszint csökkentő injekció havi terápiás költsége meghaladja a 10.000 forintot. Egy modern véralvadásgátlóé az 5.000-et. Emellé társulni szokott vérnyomás csökkentő, szívritmus szabályzó, koleszterin szint csökkentő, esetleg egy fájdalom csillapító, aminek a költsége szintén meghaladja az 5000 forintot. Ez nem egy extrém, kiragadott példa, ez a mai valóság a gyógyszerköltségeket illetően. Ha 20-30 ezeres gyógyszerköltséggel számolunk havonta, akkor az áfa eltörlés eredményeként évente bőven 10 000 forint feletti összegekkel tudjuk csökkenteni sok beteg embernek az éves kiadásait. Tudom, hogy ellenzéki képviselőtársaimnak ez nem biztos, hogy egy nagy összeg, de higgyék el, hogy számtalan magyar embernek viszont az. Annak, akinek az a hónapban a legnagyobb dilemmája, hogy a gyógyszereit váltsa-e ki, vagy az alapvető élelmiszereit vásárolja meg, esetleg a rezsijét fizesse be, azoknak az embereknek ez egy jelentős segítség. A Fidesz kormánynak 16 éve lett volna 0%-ra mérsékelni a vényköteles gyógyszerek áfáját, mégsem tették meg. Cserébe hagyták, hogy a csecsemőtápszerek árai elszálljanak, havonta több tízezeres többletterhet okozva a magyar családoknak. Sőt, hagyták, hogy a leginkább kiszolgáltatottaknak a közgyógyellátásba való bekerülés egyre nehezebb legyen, egyre kevesebb gyógyszert lehessen a közgyógyellátás keretén belül megvásárolni, és a havi támogatási összeget is felülről korlátossá tették. Önök az elmúlt 16 évben nem tettek mást a gyógyszerköltségek tekintetében, mint magára hagyták a kisgyermekes családokat, és magára hagyták a magyar társadalom legkiszolgáltatottabb rétegét. Mi ezzel a módosítással a korábbi magyar kormányok évtizedes mulasztásait hozzuk helyre. Amíg az előző kormány 25-27%-ra emelte az áfát, mi addig 0%-ra csökkentjük a vényköteles készítményekét. Elfogadása esetén ez a javaslat Magyarország számtalan háztartásában éreztetni fogja a hatását, és számtalan magyar ember számára fogja megkönnyíteni a gyógyszerhez jutást. Ha ez nem támogatandó cél, akkor semmi sem az. Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassuk közösen a javaslatot, és tegyünk közösen a magyar betegek költségeinek a csökkentése érdekében. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Latolcai Csabának, a KDNP képviselőjének. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Szeretném előre bocsájtani, hogy mi kereszténydemokrata képviselők támogatni fogjuk a javaslatot, mert minden olyan javaslatot támogatunk, ami akár néhány fillérrel vagy néhány forinttal segíti az embereket, és ezért ezt a javaslatot is támogatjuk, de azért lássuk be, hogy tényleg nem olyan sokkal segíti ez a javaslat az embereket. Ahogy korábban is elhangzott, dobozonként átlagosan 56 forint, és ez azt jelenti, hogy egy átlagos gyógyszerfogyasztó számára legfeljebb 5-600 forintos segítséget jelent, de annyit jelent, ezt lássuk be, és ezért támogatjuk a javaslatot. De azért önök is tudják, hogy nem ez volt az önök eredeti javaslata, és azt is tudják, hogy ez a javaslat nem igazságos. Mert a nemzet hangja szavazási akcióban önök világosan megfogalmazták a következőképpen az akkori javaslatukat: a Tisza párt javaslata egyszerű és igazságos, 0%-ra kell csökkenteni a gyógyszerek áfáját, hogy senkinek ne kelljen választania a gyógyulás és a túlélés között. Egyetérte ön azzal, hogy a gyógyszerek áfája 0%-ra csökkenjen. És erre mondtak a választók 92%-ban igent. Most akkor nézzük meg ezt a javaslatot. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim, ha tehát az az eredeti javaslatuk, az egyszerű és igazságos, hogy minden gyógyszer áfáját 0%-ra kell csökkenteni, és ezt erősítette meg Magyar Péter, a Tisza párt akkori elnöke is a Nemzet hangja szavazási akciót bemutató sajtótájékoztatóján, klasszikusokat csak eredetiben, idézni is szeretném, Magyar Péter a következőket mondta: itt is szeretném elmondani, hogy itt csak a gyógyszerekről beszélünk, mindenféle gyógyszerről, a vényköteles és az egyébként kapható gyógyszerekről. Ha tehát, tisztelt tiszás képviselőtársaim, önök szerint az egyszerű és igazságos javaslat az, hogy minden gyógyszer, beleértve a vényköteles és a nem vényköteles gyógyszerek áfájának 0%-a az egyszerű és igazságos, akkor önök is tudják, azt tisztában vannak vele, hogy ez a javaslat, amit önök a működő és emberséges Magyarország alapjaira hivatkozva benyújtottak, ez a javaslat se nem egyszerű, és se nem igazságos. Olyannyira nem igazságos, hogy a javaslat az önök nemzet hangja szavazási akciója szerint nem segíti az embereket abban, hogy válasszanak a gyógyulás és a túlélés között. Ez az önök álláspontja. Nem én mondom, hiszen akkor segítenek az embereken, hogy ne kelljen választaniuk a gyógyulás és a túlélés között, hogyha minden gyógyszer áfáját 0%-ra csökkentik, akkor ez azt jelenti, hogy ez a javaslat nem segíti önök szerint az embereket abban, hogy ne kelljen választaniuk a gyógyulás és a túlélés között, és valljuk be őszintén, a dobozonként 56 forint, havi szinten az 5-600 forint tényleg nem segít azon, hogy az embereknek ne kelljen választaniuk a gyógyulás és a túlélés között. Nem ezt ígérték tehát. Ez önök szerint sem egy igazságos javaslat, és nem is egyszerű javaslat. Azért sem egyszerű ez a javaslat, hogy egy példán mutassam be, mert önmagában a gyógyszerek befogadása és abban a döntésben, hogy vénykötelessé váljék, vagy éppen kivonásra kerüljön a vényköteles gyógyszerek köréből, önmagában meghatározzák ugyanannak a gyógyszernek az árát. Hogy mondjak egy példát. Néhány évvel ezelőtt az egyik legismertebb fájdalomcsillapító gyógyszere, az algopirin, nem volt vényköteles. Majd utána az orvos szakma álláspontja alapján ez vényköteleszé járt, majd vényköteleszé vált, majd ezt követően most ismét nem receptköteles. Ha elfogadjuk az önök javaslatát, hölgyeim és uraim, ez azt jelenti, hogy ugyanannak a gyógyszernek, pusztán azért, mert egyszerűbb lesz a gyógyszertárban a kiváltása, 27%-kal többet kell fizetni az embereknek. Hát, ez nem egy egyszerű és nem egy normális javaslat. Ennek ellenére hangsúlyozom, hogy támogatjuk, mert dobozonként 56 forint azért, mégiscsak 56 forint. Mi viszont arra tettünk javaslatot a módosító indítványban, amelyben csatlakoztunk Takács Péter képviselő úrhoz, hogy legyen valóban egyszerű és igazságos a javaslat. Ennél fogva úgy, ahogy önök eredetileg megkérdezték az embereket, és tiszteletben tartva az embereknek a döntő többségű pozitív visszacsatolását minden gyógyszerre, függetlenül attól, hogy vényköteles vagy nem vényköteles a gyógyszer, legyen 0% az utána fizetendő általános forgalmi adó mértéke. Hogy ne csak működő és emberséges legyen ez a Magyarország, hanem legyen egyszerű is, és igazságos is. Mi kereszténydemokraták ezt szeretnénk. És meg tudjuk tenni közös erővel, tisztelt képviselő társaim, hiszen a pénzügyminiszter úr is úgy, az expozéjában úgy fogalmazott, hogy bárcsak többet tehetnénk. Hát jelentem, tisztelt képviselő társaim, tudunk közösen többet tenni. Tegnap itt az országgyűlésben a kormány részéről győzelmi jelentést hallhattunk, hogy csak júliusban 500 milliárd forintnyi többletbevétele származott a költségvetésnek. Van tehát fedezet arra, hogy ezt a javaslatot kiterjesszük, és ne csak ebben az évben mindösszesen legfeljebb valóságban 2 milliárd forinttal segítsük a magyar embereket, hanem közösen, ténylegesen segítsük érdemben is a magyar embereket, a gyógyulni vágyó magyar embereket. Erre vonatkozik a javaslatunk, erre vonatkozik a módosító indítványunk is. Úgy, ahogy önök is eredetileg gondolták, hát akkor térjünk vissza a KH-hoz, szavazzuk meg azt a javaslatot, amiben minden gyógyszerre, függetlenül attól, hogy az vényköteles vagy nem, kiterjesztjük a 0%-os általános forgalmi adó mértékét. Ehhez kérnénk tisztelettel Tiszás képviselőtársaink támogatását, úgy, ahogy 2 évvel ezelőtt még az eredeti javaslatukat önök is támogatták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, alelnök úr. Most megadom a szót Szabadi Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőjének. Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Az előttünk fekvő törvényjavaslat alapján a kormány 0%-ra csökkenti a vényköteles gyógyszerek áfa mértékét, amivel természetesen egyetértünk. A Mi Hazánk mozgalom minden olyan intézkedést támogat, ami az embereknek kedvez, és a jövedelmük jelentős részét gyógyszerekre költő embereknek ez azért mindenképpen fontos üzenet. Azonban a Mi Hazánk mozgalom részéről, és én kifejezetten szeretném felhívni a figyelmet ennek a törvényjavaslatnak a vitája során a gyógyszergyártók árképzési mechanizmusára, stílusára, hiszen itt legalább lehet ebben a törvényjavaslat során erről is beszélni, hiszen ez egy kérdés és ez egy állapot, hogy egy meghatározott ár után hogyan és miként lehet csökkentéseket foganatosítani, de az, hogy mihez képest kerül egy gyógyszer annyi forintba, amennyibe kerül, azért az nem mindegy, hiszen az áfa csökkentés kapcsán joggal merülhet fel az a kérdés, hogyan lehet elkerülni azt, hogy a gyártók ne nyeljék le ezt a csökkentést és bármilyen más csökkentést. Miniszterelnök úr erre a kérdésre azt nyilatkozta, hogy a gyógyszereknél árfigyelő rendszer működik, és se a gyógyszertárak, se a gyógyszergyártók nem tudják majd megemelni a gyógyszerek árát a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő NEAK jóváhagyása nélkül. A már TB támogatásba befogadott gyógyszerek esetében ez így is van, nincs kizárva azonban, hogy a gyártók az úgynevezett szabadáras gyógyszerek, vagy a TB támogatásba újonnan bekerülő gyógyszerek magasabb árazásával hozzák be a különböző elvárt hasznokat, így akár az áfa csökkentést is tudják így kompenzálni saját maguk javára. Az államilag támogatott gyógyszerek árazása ugyan szigorúan szabályozott, ezért a patikák az elmúlt években a szabadáros gyógyszerek áremelésével növelték a bevételeket, elnézést. És ezt tapasztalhattuk a kereskedelem minden más területén is, hiszen amikor fix árak voltak, akármilyen más élelmiszerek esetében is, ugye az elmúlt időszakban, akkor voltak egyéb termékek, amin behozták ezt az árat. Hát sajnos a gyógyszer piacon sincs ez másképp, és erre azért érdemes odafigyelni. Például 2015 egy adat, és 2024 között összességében 80,4%-kal nőtt az ágazat forgalma, ami jóval több a 65,7%-os inflációnál. Például míg 2015-ben a teljes patikai forgalom nettó 655 milliárd forint volt, ez 2024-re 1182 milliárdra emelkedett. A teljes forgalmon belül az arányokat nézve 63%-ról 56%-ra csökkent a támogatott gyógyszerek forgalmazása. Például az elmúlt években nagyon megdrágultak a megfázás elleni vitaminok, orsprék, torokfertőtlenítők, ezt hallhattuk is már korábban, vagy láz- és fájdalomcsillapítók. Egy-egy megfázáskor egy család 8-10 ezer forintos kiadásra is számíthat, ami azért, valljuk be őszintén, az nagyon magas ár. Bár a támogatotti körbe tartozó készítmények árat a forgalmazók nem emelhetik, ennek ellenére az elmúlt években mind az állam, mind pedig a beteg költségei növekedtek. Tisztelt országgyűlés, hát hogyan lehet ez? Ez úgy lehetséges, hogy jelentősen átalakult a közfinanszírozott készítmények palettája. Sok új termék került be, az új orvosságok ára pedig mindig magasabb, mint a régebbi gyógyszereké. És itt hívom fel a figyelmet megint arra a trükkre, hogy hogyan emelik a gyógyszergyártók az árakat. A gyógyszerkasszát az utóbbi években leginkább az onkológiai kezelések drágulása terheli. Mostanra a teljes gyógyszerkasszának közel a 23%-át fordítják az ilyen terápiákra. A gyógyszergyártók tehát a gyártási költségeik növekedését az új készítmények árába kompenzálják. Felmerül a veszélye annak, hogy az áfa csökkentésnél is így fognak eljárni, ugyanis álláspontunk szerint a gyógyszerbefogadási eljárás meghagyja azt a kiskaput, amire még 2023-ban én magam egy írásbeli kérdésben fel is hívtam a figyelmet. TB támogatásba a gyártó kérelme alapján kerül be egy termék, ahol a termelői árat a gyártó állapítja meg. Most nem akarok cinikus lenni, de akár hasraütésszerűen hasraütésszerűen is a saját érdeke érdekében, meg a saját haszna érdekében úgy határozza meg, ahogy akarja, de ezt most úgy idézőjelben mondtam, nyilván azért vannak más szabályozók is. A befogadási eljárás során az előállítás gyártási költségeit, ahogy mondtam, az adott gyártó árazási politikáját semmi más nem vizsgálja, mert felhívom a tisztelt országgyűlés figyelmét arra, hogy a NEAC az árat az adott terápiás területen már alkalmazott gyógyszerek úgynevezett komparátorok áraival hasonlítja össze. Tehát a NEAC nem azt figyeli, hogy a gyógyszergyártó mi alapján határozza meg egy gyógyszernek az árát, hanem az egyébként is már forgalomban lévő hasonló gyógyszerhez képest vizsgálja meg az árat. A költséghatékonysági vizsgálatot, ahogy mondtam, a gyártó készíti el, sőt, a komparátor készítményt is a gyártó választja ki. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezekre az apró, finom részletekre odafigyelni. Kifogásoljuk azonban, hogy a komparátor készítményként kizárólag támogatott gyógyszerrel számolnak. Nem veszik figyelembe az adott indikációban rutinszerűen alkalmazott, nem támogatott, de jóval olcsóbb készítményeket, mint például a sóoldatot. Így módon a TB támogatás mértéke nem a gyógyszerek valós árához, hanem egy annál lényegesen magasabb virtuális árhoz igazodik, alkalmat adva a visszaélésre, és ez is egy olyan trükk, amire szerettem volna felhívni a figyelmet. Tisztelt Országgyűlés! Szakértői vélemények szerint a gyógyszeráfa tervezett lenullázása inkább gesztus, a betegek nem várhatnak tőle túl nagy megtakarítást, ahogy már a korábbi hozzászólásokban ezt hallottuk is, valóban nem túl magas, a gesztus mindenképpen értékelhető, és mi ezt támogatjuk is. A gyógyszergyártók számításai szerint egy átlagos beteg éves megtakarítása talán 1000 forint alatt is maradhat. A legtöbb receptköteles gyógyszernél ugyanis a beteg csak a térítési díjat fizeti ki, a gyógyszer árának fennmaradó részét a NEAC finanszírozza. Az áfa ugyanakkor a teljes fogyasztói ára rakódik rá, ezért az áfa csökkentésből nem kizárólag a beteg részesül, hanem jelentős részben a NEAC gyógyszertámogatási kiadása is mérséklődik, amit persze lehet másra költeni majd, mert az állam így módon tud spórolni magának. Álláspontunk szerint a vényköteles gyógyszerek áfájának lenullázása mellett a rászorulók számára növelni kellene a célzott gyógyszertámogatásokat a közgyógyellátás rendszerének az átalakításával. Ezt támasztja alá, hogy a közgyógyellátottakra fordított költségvetési keret évről évre csökken, ami 2019-ben 17,2 milliárd forint állt rendelkezésre, tavaly ez az összeg már csak 15,9 milliárd forint volt. Ezzel párhuzamosan a jogosultsági szabályokat úgy megszigorították, hogy a legszegényebbeknek járó támogatást egyre kevesebben tudják csak igénybe venni. Tisztelt Országgyűlés! További problémát jelent, hogy a törvényjavaslatból nem derül ki pontosan, hogy mely készítményekre vonatkozik a kedvezmény. A törvényjavaslat az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek kifejezést használja, de ez a kategória tágabb annál, mint amivel a kormányzat a költségvetési hatásoknál számol. A pénzügyminisztérium becslése szerint az intézkedés idén körülbelül 2,3 milliárd forint bevételkiesést okoz a költségvetésben. A tervezet azonban jelenlegi formájában a nem támogatott, de a vényköteles szerekre, például a fogamzásgátlókra is kiterjedne, ezek forgalmáról azonban a hatóságoknak sajnos nincsenek pontos adatai. Összességében tehát a Mi Hazánk Mozgalom támogatja ezt a törvényjavaslatot, mert ahogy említettem, a beszédem elején is minden olyan támogatást, illetve intézkedést támogatunk, ami az emberek javát szolgálja. Ugyanakkor a rászorulók és a krónikus betegek esetében javasoljuk a közgyógyellátás, mint a szociális juttatás kiterjesztését. Ezzel párhuzamosan javasoljuk az egészséges élelmiszerek áfakulcsának a beígért csökkentését is, hiszen ez is az egészségünket szolgálja, és mielőbb végrehajtani, tovább a gyógyszer árfigyelő rendszer mellé olyan jogi szankciókat kellene bevezetni, hogy a gyártók más gyógyszerkészítményeknél se tudják kompenzálni az áfa csökkentést. Tehát még egyszer mondom, ez a törvényjavaslat legalább most alkalmat adott arra, hogy arra világítsak rá, hogy hogyan képződik a gyógyszereknek az ára, és talán oda kellene a szakembereknek és a törvényhozóknak is, illetve a legfőbb gréniumoknak odafigyelni. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Polgár Györgynek, a Tisza képviselőjének.
5: Köszönöm szót, elnök úr. Szeretnék egy-két dologra reagálni, amit elhangzott. Talán a legkönnyebb Szabadi István képviselőtársam szavaira reagálni, hogy igen, haladunk ezekkel a dolgokkal, az egészséges élelmiszerek áfája is rajta van. A bakancslistán el fogunk oda is jutni, lépésről lépésre, áfáról áfára megyünk majd előre. Talán Latorcai képviselő úr és Takács Péter képviselőtársam szavaira így összefoglalva reagálnék. Egyrésztről a Tisza másképp csinálta a konzultációt. Ugyanis amire önök hivatkoznak, hogy mi volt leírva, az egy konzultáció volt, amire vártunk visszajelzést, és ezen konzultációra érkező visszajelzések alapján és az eredeti tervekkel összevetve alakult ki a Tiszának a program csomagja, ami még a kampány előtt publikálásra került, mind elektronikus, mind pedig nyomtatott formába. Ha ezt megnézik, ebben már szó szerint a vényköteles gyógyszerek áfájának a csökkentése szerepel. Úgyhogy kérem, hogy ne a nemzeti konzultációnak, vagy nemzethangja konzultáció papírlapjaiból dolgozzanak, hanem a valós Tisza programba, amit köszönöm egyébként, hogy a működő és emberséges Magyarország alapjai, tehát jól idéznek vissza, és amit egyébként előszeretettel szoktak forgatni, hiszen innen rendszeresen megkapjuk, hogy hány ígéretünk van. Jó hírem van, van egy oldal, ahol most már azt is nyomon tudják követni, hogy a vállalásokból mennyi teljesült. És akkor még két dolog van, ami így feltűnt nekem a beszédek alapján, hogy ez a sok kicsi sokra megy, tehát ezt önök is érzik, hogy azért ez egy fontos dolog, és valóban egyébként azt gondolom, hogy úgy lehet segíteni az embereken, hogy vagy egy nagyobb tételbe, vagy sok kisebb tételbe segítünk, aztán utána pedig rendszeresen lekicsinylik a megspórolható összeget. Hát én hogy hozzak egy példát, mert valóban talán az átlag ebbe az esetbe félrevezethető lehet. A felszólalásomban is arra céloztam, hogy főleg azokon, és azoknak a családoknak, meg betegeknek nyújt segítséget, akiknek a kiadási csomagjukban jelentős tételként jelenik meg a gyógyszerkiadás. Tehát átlagokkal számolni ilyen esetben felesleges. Itt van az én esetem. Én például tavaly nem vettem vényköteles gyógyszert, nem volt rá szükségem, szerencsés voltam, nekem 0 forintot jelent ez. Viszont van olyan képviselőtársam, most küldte meg, ahol a családban egyetlen egy személy vényköteles gyógyszerkiadásaiban évente 18 000 forintot jelent. Tehát ebben az esetben szerintem érdemes az átlagoktól kicsit ellépni, megnézni azt a célcsoportot, akire vonatkozik maga ez a kiadáscsökkentés, és valahogy az ő fejükkel, nagyobb empátiával, az ő helyzetükbe belegondolva nézni ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Panyi Miklósnak, a Fidesz képviselőjének.
6: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő hölgyek és urak. Figyeltem a vitát, és ugye ez nem a mi állításunk, hogy amit a kampányban ígértek, az nem az, ugye, ami most történik. Ezt a sok 10 000 tiszás, szimpatizáns és kommentelő is elmondja az önök oldalán, hogy amikor ez az áfa csökkentési döntést megszületett, akkor önöknek ki volt adva, mindegyik képviselő posztolt erről. És meg lehet nézni azokat a reakciókat, bizonyosan önök is látták azokat a reakciókat, felháborodott emberek ezrei, tízezrei mondják el azt, hogy nem erről volt szó a kampányban, úgyhogy ezt az állítást, ezt nem mi mondjuk, meg lehet nézni, rendben van, oké. Kármán úrhoz van kérdésem, mert a vitában nem világos, akkor Juhász Áron úr oldalát is meg lehet nézni akár. Kármán úrhoz van egy kérdésem. Most ugye elhangzott, hogy ez az éves megtakarítás, ami ez a családoknak jelentene, ez a vényköteles gyógyszeráfa csökkentés, ez 7 milliárd vagy pedig 2 milliárd forint. Ezt azért is lenne fontos tisztázni, hogy ez ugye egy állampolgára vetítve akkor évente ez egy gombócfagyi árát jelenti, tehát 700 forintot, vagy egy roletti árát jelenti 200 forintot, hiszen fontos volna tudniuk a magyar állampolgároknak, hogy ez személyenként egy évben mégis mekkora megtakarítást jelent. De tény, hogy a legkisebb is számít, tehát minden forintot meg kell becsülni, ezért ez a döntés, ez az áfa csökkentési javaslat is fog hozni a családoknak, még akkor is, hogyha ez 200 vagy pedig 700 forintot személyenként. Köszönöm szépen, Velkei államtitkár úr megérkezett, örülök a jelenlétének, üdvözlöm. De hogy ezt a pénzt, amit a családoknál hagyunk, amit a személyenként hagyunk évente, hogy ez 200 vagy 700 forint, akkor azért azt is tegyük rendbe, hogy ennek a pénznek a többszörösét szedi most vissza a Tisza kormány. Dízel árak megemelkedtek. Bocsánat, nyugodtan, védett ár felett most kb. 40-45
1: képviselő
6: forinttól
1: úr, kérem, maradjunk a vita tematikájának.
6: De most hát a költségvetési összefüggésekről beszélek, képviselő úr. Vagy elnök úr. De az összefüggésekről beszélek.
1: Nézzük
6: ne haragudjanak. Végére érhetek a mondatomnak? Köszönöm. Azzal, hogy egy liter dízel ára 40-45 forinttal többe kerül, annak az adó tartalma literenként 25-30 forinttal több. Ez Kármán pénzügyminiszter úr megerősítheti, hogy így van-e vagy sem. Ez azt jelenti, hogy az a havi spórolás, amit ez jelent egy személynek, hogyha a gombóc fagyiból indulok ki, ami 55 forint, akkor ez azt jelenti, hogy ezt a pénzt 2 liter dízel árából adótartalomban visszaszedi a kormány. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy valóban fontos ez a csökkentés, csak arról is kéne beszélni, hogy másik kezével a kormány, azzal, hogy például nincsenek védett üzemanyagárak, ennek a pénznek a többszörösét szedi vissza magyar családoktól. Kérem szépen majd Kármán pénzügyminiszter úr erősítse meg, hogy jó-e a számításom, hogy valóban az a kedvezmény, amit most önök adnak évente, ugye 700 forint per személy, az 2 liter dízel, drágább dízel adótartalmában benne található. És akkor Juhász Áron képviselő úrra reagálnék még, hiszen elmondta azt, hogy ez a kormány, pontosabban a korábbi kormány, a Fidesz-KDNP kormány a kisgyermekes családokat cserben hagyta. Akkor tartja ezt az álláspontját. Tápszerek vonatkozásában mondta meg. Jól, akkor ezért kiegészítést tennék, hogy, és azt gondolom, hogy úgy korrekt, hogy én elfogadom, hogy nem ismerem ezt a tápszer költség kérdéskört, de akkor úgy korrekt az a kiegészítés, hogy az idei adókedvezmény növelésekkel egy kétgyermekes családnál idei évben 480 ezer forinttal több marad a kasszában, egy háromgyerekes családnál pedig 1,2 millió forinttal több marad a kasszában, és azt gondolom, hogyha elnök úr még helyénvalónak tartja, hogy ezeket az összefüggéseket idehozhatom ebben a vitában, hiszen a családok költségvetéséről beszélgetünk, akkor én azt gondolom, hogyha érdemi segítségről beszélünk, akkor ezek az összegek, amiket felsoroltam, amiben nincsen benne a két és három gyermekes édesanyák után járó adómentességből fakadó további többlet támogatások, akkor ez valóban érdemi segítség. És a nyugdíjasok számára mi az érdemi segítség, hogy idén elindult a 14. havi nyugdíj bevezetése, és az első hét kifizetésével ez nyugdíjasonként átlag nyugdíja számolva 75-80 ezer forintot jelent. És azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy mi érdemi segítség egy gombócfagyi ára, vagy egy roletti ára per év, vagy pedig egy 14. havi nyugdíj bevezetése, a két vagy három gyermekes családi adókedvezmény, államtitkár úr rázza a fejét, ő szerint ez nem nagy segítség. Elmondtam a számokat, lehet államtitkár úr vitatkozni akkor azért ebben mégiscsak jó lenne, hogyha elhangoznának olyan megnyilatkozások is önök részéről, hogy valóban ezek érdemi segítségek voltak ezeknek a családoknak. A törvényjavaslatot mindezzel együtt gombócfagyi vagy pedig roletti ára ide vagy oda támogatni fogjuk. Köszönöm szépen elnök úrnak is a türelmét, és hogy elmondhattam felszólásomat. Köszönöm.
1: Köszönöm képviselő úr az összefüggésekkel teli felszólalást. Megadom a szót Novák előtt képviselő úrnak a Mi Hazánk képviseletében.
7: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, sajnálom, hogy nem kaptunk egyelőre miniszter úrtól választ arra, hogy végül is a vényköteles gyógyszerek áfá, 5%-os áfájának 0%-ra csökkentése, akkor az most családonként tényleg egy évben egy gombócfagyi ára, vagy egy roletti ára, mert azért ezt jó lenne tudni. De az is fájó, hogy ez egyetlen egy javaslat van ma az országgyűlés napirendjén új témaként, amit itt ma megvitathatunk, miközben egyetlen ellenzéki javaslatot sem engednek napirendre, mert nem tudtak többet önök kidolgozni, a szakképzési törvényjavaslatukat pedig szakmai okok miatt épp önök javasolták levenni az országgyűlés mai napirendjéről, miközben tehát egyetlen ellenzéki indítványt sem engednek plenáris ülésre, ahogy eddig az egész ciklusban egyetlen egyet sem, ami a nemzeti együttműködés rendszerének pökhendiségét idézi. Önök ugyanúgy azt hiszik, mint az előző ciklusokban a Fidesz, hogy nála a bölcsek köve, ugye? Senki másnak nem lehet jó ötlete, pedig akár módosító javaslatokkal változtatva, a plenáris ülés napirendjére engedve lehetne a magyar emberek érdekeit szolgáló ellenzéki előterjesztés is tárgyalni, ahogy megtette például ebben az ügyben Szabad István képviselőtársam is oly sokszor. A kormányzati indítványok hiánya miatt ugyebár már olyan hét is volt a ciklus elején, hogy az országgyűlés heti ülése is elmaradt. Múlt héten bár az energiaválságra hivatkozva mondták le, de valójában akkor épp csak azt az egy törvényjavaslatot tárgyaltuk volna, aminek most napirendről való levételét szavazták meg szakmai alkalmatlanság miatt a saját javaslatukat illetően. Mostanra pedig tehát teljesen kifulladt a törvénygyár, augusztus 27-ig ugyebár nem is lesz semmilyen ülésezés. Itt vagyunk tehát egy olyan országgyűlési héten, amikor egyetlen egy új napirendet tárgyal meg, ezt a jelenleg itt az országgyűlés. Pedig volna mit tárgyalnunk, a legkisebb frakció, a Mi Hazánk országgyűlési képviselő csoportja nyújtotta be a legtöbb törvény és határozati javaslatot ebben a ciklusban.
1: Tisztelt képviselő úr, a törvényjavaslattal kapcsolatban esetleg van valami.
7: Arról beszélek, igen.
1: Hozzászólni valója. Eddig másról beszélt, csak azért
7: kérdezik. Miért kellene kiterjeszteni ezt az áfa csökkentést például, hiszen benyújtottam már azt is, hogy a gyermekneveléshez szükséges termékek világrekord 27%-os áfájának csökkentése is indokolt volna. Önök pedig továbbra is ott tartanak, hogy csak a vényköteles gyógyszerek amúgy is alacsony 5%-os áfáját csökkentenék 0%-ra. Én igenis lényegesnek tartom, hogy kifulladt az ötletgyár, és abszolút megállt a törvénygyár, és erre föl kell hívni a figyelmet, hogy a TISZA csak 22 törvény vagy határozati javaslatot tudott az egész ciklusban eddig benyújtani, miközben a Mi Hazánk 24-et, a Fidesz pedig csak 4 darabot, a Fidesz-KDNP.
1: Képviselő úr, ismételten eltért a témától.
7: Én azért azt gondolom, elnök úr, hogy volna feladat bőven, és az önök felelőssége az, hogy az önök által elfogadott napirendek esetén is, tegnap is este 10 óra után is itt voltunk még ugye a különböző kérdések tárgyalása során. A TISZÁS képviselők többsége nem volt itt, hozzáteszem, pedig önök fogadták el. A TISZÁS képviselők többsége nem volt itt, amikor például az utolsó napirendet tárgyaltuk már. Ezt azért merem mondani, mert én itt voltam, és elmondtam például a frakciónknak a különböző javaslatait. Tehát miközben önök szavazzák meg a...
1: Bocsánat, képviselő úr, ismételten nem a törvényjavaslatról beszélt. Én visszaadom önnek a szót, hogyha a törvényjavaslatról fog beszélni. Tisztelettel kérem a képviselőket, hogy a törvényjavaslat témájában intézzék a felszólalásokat. Ügyrenddel kapcsolatos felszólalásokat jelenleg nem lehet. Megadom a szót Juhász Áronnak, a TISZA képviselőjének, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Méltatlannak érzem a gombócfagylaltozást. Itt nem erről van szó. Itt az a példa, amit én hoztam gyógyszerészként, az a való életből származik. Az, hogy havi szinten több 10 000 forintos gyógyszerköltségekkel küzdenek idős honfitársaink, ez a valóság. Én kérem, hogy ennek fényében értékeljék ezt a törvényjavaslatot és támogassák. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő. Most megadom a szót Latorcai Csabának, a KDNP képviselőjének. Parancsoljon.
3: Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, és köszönöm a reflexiót a korábbi hozzászólásomra, amelyhez egy adalékot engedjenek meg, hogy elmondjak. Én nem értem azt, hogy hogy van, hogyha önök társadalmi egyeztetésre bocsájtanak egy javaslatot, társadalmi vitát folytatnak arról, hogy egyetértenek-e az emberek azzal, hogy a gyógyszerek áfája beleértve a vényköteles és az egyébként kapható, értsd tehát, hogy nem vényköteles gyógyszerek áfája 0%-ra csökkenjen, és erre az emberek, a válaszadók 92%-a igent mond, akkor miért változtatják meg a javaslatukat? Önök arra büszkék, hogy önök az emberek véleménye alapján kormányoznak. Ebben nem fér bele az, hogyha mire az emberek döntő többsége támogatólag nyilatkozik, akkor attól eltérjenek. De azt is látjuk, hogy pontosan miután ez nem az első ilyen döntésük, hogy megkérdeznek az embereket, és utána, hogyha az emberek visszaigazolják, de közben a pillanatnyi érdekeik más diktálnak, ezért más lesz a javaslatuk, ezért látjuk, hogy kezdenek leszokni a társadalmi egyeztetésről. Nem véletlen, hogy a mai későbbi napirendi pontunk tekintetében, nevezetesen köztársasági elnök választás, már jól lehet beharangozták néhány héttel ezelőtt, de semmilyen társadalmi egyeztetést nem folytattak le abban a tekintetben, hogy ki legyen Magyarország köztársasági elnöke. Pedig úgy ítélem meg, hogy egyébként az emberek részéről volt, vagy lett volna igény arra, hogy válaszoljanak rá. Nem véletlen, korábbi válaszok alapján retiráltak és vonták vissza Polgár Juditnak a jelölését, aki frakcióvezető asszony szerint is minden bizonnyal a legalkalmasabb jelölt lett volna. De nagy tisztelettel azt szeretném kérni és javasolni újra, hogyha már a Működő és Emberséges Magyarország Alapjai címet viselő program az önök bevallása szerint sem egyszerű és igazságos, sokkal inkább igazságtalan és bonyolult, ami az emberek számára nehéz, térjünk vissza közös erővel az eredeti alapokhoz, tegyük ezt a javaslatot ne csak működővé és emberségessé, hanem tegyük egyszerűvé és igazságossá, támogassák és szavazzák meg a módosító indítványunkat, úgy, ahogy önök is gondolták, és biztos vagyok benne, hogy gondolják, csak a frakciófegyelem köti önöket, és tegyünk minden gyógyszert egyaránt 0%-os áfájúvá. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most a 2 perces szót kérő köre következik. Megadom a szót Németh Balázs Lajosnak, a Fidesz képviselőjének. Parancsoljon.
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak, köszönöm szépen a szót. Felvezetésként hadd reagáljak arra, hogy milyen reakció volt Porcsár Áron államtitkár úrnak akkor, amikor szóba került a 14. havi nyugdíj első részlete. Ön lekicsinylően hümmögött, sóhajtott, mint hogyha nem számítana a magyar nyugdíjasoknak az a pénz. Éberségre inteném a magyar nyugdíjasokat, mert ezek szerint ez a Tisza frakció és a Tisza kormány egyik tagjának a hozzáállása a 14. havi nyugdíjhoz. Az pedig, hogy a 14. havi nyugdíj első részletére így reagált, miközben a vényköteles gyógyszereknek viszik csak le 0%-ra az áfáját, ez maga a kettős mérce, nagyobb kettős mérce, mint Baka András, akinek úgy látom a nevét itt ma önök nem merik kimondani az országházban. De akkor nézzük a lényeget, én is forintosítanám az önök javaslatát. Én jó indulatú vagyok, bár láttam, hogy a pénzügyminiszter úr is elbizonytalanodott azzal kapcsolatban, hogy 7 milliárdot vagy 2 milliárdot jelent a magyar családok számára éves szinten megtakarításban. Az államtitkárát is megkérdezte. Ha jól láttam, akkor abban egyeztek meg, hogy inkább talán 7 milliárd. Vegyük azt, hogy inkább talán akkor 7 milliárdot jelent. Ez azt jelenti, hogy ez havonta átlagosan minden magyar ember számára 60 forint megtakarítást jelent. És nem akarjuk elbagatelizálni. Ez hazugság, hogy el akarjuk bagatelizálni. nem bagatellizáljuk el, minden magyar ember, minden család tudja pontosan, hogy mit jelent számára a havi 60 forintos, éves szinten 700 forintos megtakarítás. Még egy dolgot hadd hozzak be, az elmúlt hónapokban többször támadtak minket azzal, legutóbb az iskolakezdési támogatás vitájában is, itt az Országházban, hogy az elmúlt 16 évben a Fidesz kormányok csak és kizárólag a gazdag, jómódú családokat segítették. Elhangzott a képviselő hölgyektől és uraktól, még egyszer mondom, az iskolakezdési támogatás vitájában is. Most, amit önök idehoztak javaslatot a ház elé, ez azt jelenti, hogy a jómódú és gazdag emberek is megkapják ezt a havi 60 forintos támogatást. A miniszterelnök úr milliós fizetéssel rendelkező.
1: Képviselő úr, két perces szót kért.
8: Lejárt az ideje. Folytatom majd meg, köszönöm.
1: Köszönöm. Most megadom a szót Takás Péter képviselő úrnak. Parancsoljon.
0: Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány elhangzottra én is reagálnék, elsősorban Juhász Áron képviselő társam hozzászólására. Én sajnálom, amikor jön ezekkel a toposzokkal képviselő úr, amit nyilván a pártközpont kommunikációs gépezete kiadott önnek, és ilyeneket mond, hogy a Fidesz kormánynak 16 éve lett volna az áfát csökkenteni. Nyilvánvalóan ön is tudja, és ne akarják átverni ezzel az embereket. 2024. januárjáig Európai Uniós előírás nem engedte az áfa csökkentést, a 0%-os áfát. És egyébként pedig 5%-ot jelentett. Tehát arra kérem, hogy legyen méltányos. És a másik állítás, hogy mi elszakadtunk a valóságtól. Ez is egy olyan toposz, amit önök súlykolnak. Tehát hogy is mondta Kátai Német Vilmos miniszter úr? Ha nincsenek szakmai érvek, akkor jön a személyeskedés. Én arra kérem, hogy ne menjünk rá erre a jégre. Én nem szeretném ezt. Néhány dolgot hadd mondjak. Honnan vettem a számokat? Hát egy gyógyszerész barátomat kértem meg, hogy gyűjtsön nekem blokkokat. Itt vannak a táskámban. Onnan idéztem. Ezek olyan blokkok, amit egyébként a vásárlók megkapnak. Amit a vásárlók megkaptak. Nagyon konkrét számokat mondtam. Éppen azért, mert ugye van gyógyszerész barátom. Vannak krónikus betegséggel élő barátaim. És ha már itt képviselő úr az átlagra való utalástól óv minket, én hadd mondjam el, hogy a kormányzás az azzal jár, hogy nagyon sokszor kell átlagot számolni. Mert ki lehet ragadni szélsőséges példákat? Mert amit Juhász Áron képviselőtársunk is mondott, hogy ha valaki a legmodernebb vércukorszint csökkentőre van beállítva, a legmodernebb antikoagulásra, igen, ott előfordulhat, hogy több tízezer forint a gyógyszerköltség. Nekem is van ilyen családtagom, aki erre van ráállítva. De az átlag, az a kormányzásnak egy nagyon fontos mérőszáma. Tehát az átlagtól való eltérést propagálni, az szerintem ilyen szempontból demagógia. Hiszen az mutatja meg, ahogy a nevében is benne van, hogy az átlagember mivel fog szembesülni Magyarországon. Tehát az átlagtól való elhatárolódást kormányzati pozícióból én nem javaslom önöknek, mert félrevisz. És ha már modern új készítmények, köszönöm, hogy Juhász Áron képviselőtársam megemlítette ezeket mi fogadtuk be a TB-be. Tehát amikor nem fogadtuk volna be őket, mint ahogy első között fogadtuk be az új modern vérnyomás, vagy vércukorszint csökkentőket is Európában, nem 11 ezer forintba, hanem 35 ezer forintba kerülne egy adag ilyen injekció. Mi fogadtuk be a tévébe, talán a hollandok, meg még egy ország előzött meg minket, de az elsők között voltunk. Tehát ez mutatja, hogy az Orbán kormány elkötelezett volt a megfizethető és modern gyógyszerek lakossághoz juttatásában. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőjének. Parancsoljon.
9: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt országgyűlés. Eredetileg nem akartam hozzászólni, de hát itt a vita alakulása mégiscsak arra késztetett, vagy arra ingerelt, hogy néhány gondolatot megosszak a tisztelt házzal. Kétségtelen tény, hogy a legkisebb segítséget is méltányolni kell, támogatni kell az ilyen segítő szándékot. A Mi Hazánk mozgalom is meg fogja szavazni ezt a javaslatot, még mielőtt félreértenék az ezt követő szavaimat. Önök kipipálnak egy választási ígéretet, amelyet nem eredeti tartalom szerint teljesítenek, hanem jelentősen érték csökkentve, de azt tudják mondani, hogy egyel kevesebb a teljesítendő választási ígéret. Nem erről volt szó a választási kampányban, mint hogy a 20-25%-os béremelések is sorra elmaradnak, vagy éppen 0,4%-ban végződnek. Nem erről volt szó. Ugyanakkor Ezzel azzal a problémával, amit itt Szabad István képviselőtársam is felvetett, hogy hogyan fog ez megjelenni, egyáltalán meg fog ez a valóságban jelenni, és hogyan tudják majd áthárítani a jelen esetben a gyógyszergyártók, minden áfa csökkentésnél találkozni fognak. Próbáltam kutatni az emlékeim között, úgy emlékszem, hogy 2012. decemberében adtam be az első, még az alapvető élelmiszerek áfa csökkentésével kapcsolatos javaslatomat. Sorra elmeszelte a Fidesz-KDNP többség. Ezt nagyon sokszor beadtam a ciklusok folyamán, egyik ciklusról másikra következően, kivétel nélkül mindig elmeszelték. És mindig az volt az érvelése, volt amikor a miniszterelnök úrnak, korábbi miniszterelnöknek, korábbi pénzügyminisztereknek, hogy nagyon nehéz ezt megjeleníteni a fogyasztói árakban, nagyon nehéz azt elkerülni, hogy ne nyelje be a kereskedelem. Ezzel majd a tűzifa áfánál is fogunk szembesülni, ott sokkal inkább. Egyetlen egy megoldás van, a bejelentés vagy a kormányzati szándék nyilvánosságra kerülése előtti árakat kell monitorozni és figyelembe venni, hiszen azt még nem tudták megokosítani, jó magyarsággal kifejezve.

0: Ami pedig a gyógyszeráfa csökkentést illeti, lehet, hogy a neokontroll miatt nehezebb lesz ugyanezt a trükköt megcsinálni a gyógyszerek esetében, de akkor majd át fogják hárítani a fogyasztókra más gyógyszerkészítmények vagy vitamin készítmények esetében is. Senki nem talált még, önök sem fáradoznak ezzel, hogy hogyan találjanak olyan mechanizmust, hogy a minimálisat csökkentsék a különböző technikákkal, trükkökkel megvalósított áthárítás intézményét. És ha már itt tartunk, én nem vagyok gyógyszerész, tehát én korlátozott mértékben kívánok okoskodni ebben a témában, de nagyon sokan vagyunk ebben az országban, iskolai végzettségtől függetlenül, akik úgy gondolják, vagy úgy gondoljuk, hogy a gyógyszeripar egy része, próbálom megválogatni a szavaimat és precízen fogalmazni, a gyógyszeripar egy része az nagyon közel áll a legalizált drogkereskedelemhez. Miért mondom ezt? Én tudom, hogy kutatás, fejlesztés nagyon sokba kerül gyógyszerfejlesztések tekintetében. Lehet, hogy még az egyszerű fájdalomcsillapítók, altatók, vagy éppen az onkológiai készítmények esetében is. De akárhogy is nézzük, a kutatás fejlesztés költségét beleszámítva, sokszor éves vagy évtizedes fejlesztéseket, a marketinget, a reklámot, hát szinte minden harmadik reklám, legalábbis a televízió csatornákon gyógyszerreklám. Ez is, de lehet, hogy minden második időközönként. A csomagolás, vagy minden egyéb költséget, semmi nem indokolja a több százszoros vagy több ezerszeres profitot, amely a gyógyszerek árában megjelenik. Csak hát a gyógyszerlobbi a bankárlobbihoz és más lobbikhoz hasonlóan veszedelmesen erős, nagyon nehéz vele szembe menni. A gyógyszerlobbival szembe menni sokkal nehezebb, mint mondjuk egy viszonylag limitált létszámú képviselőcsoporttal rendelkező parlamenti párttal szemben. Ez az biztos, az egyik könnyebb, a másik sokkal nehezebb. Pedig a forrásnál, a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Legyen egy tisztességes haszna a fejlesztőknek, a kutatóknak. Legyen. Senki nem sajnálja tőlük. Legyen meg a gyógyszertáraknak is. De azt az extra profitot semmi a világon nem indokolja, egy valami indok. Sok esetben ugyanúgy, mint az élelmiszerárak emelkedését, tisztelt képviselőtársak. Semmilyen racionális, szakmai vagy közgazdasági magyarázata nincs. Egy van, a gyarló emberi természet, a kapzsiság, a kajmánkodás, a féktelen mohóság. Az, hogy az élelmiszerárak most is emelkednek Magyarországon, semmi nem indokolja. Most egyelőre még a forint-euró árfolyam sem. Csak és kizárólag az emberi tényező indokolja a kereskedelem végtelen és féktelen mohósága, miközben sok esetben, mondjuk a mezőgazdaság esetében a termelőket teljesen kiéheztetik, és a tönk meg a csőd szélére sodorják. Éppen ezért a monitoring rendszer felerősítését, megerősítését követeli a Mi Hazánk mozgalom, ami pedig a pártkommunikáció központi gépezetét illeti, vagy a központi pártkommunikációs gépezetet, hát itt valóban komoly hasonlóságot vélek én is felfedezni. Elég komoly összehasonlítási alap gyűlt össze az elmúlt több mint másfél évtizedben. Sokszor az az érzésem, hogy az előző kormányzatból nagyon sok kommunikációs, idézőben szakember átigazolt a Tiszához, mert közel hasonló, sokszor tartalmában is hasonló, felütésében, stilisztikájában hasonló kommunikációs paneleket puffogtatnak, tisztelet a kivételnek a mostani kormánypárti képviselők, mint tették azt a 2026-os választások előtt a Fidesz-KDNP képviselő, az akkori kormánypárti képviselők. Nagyon sok hasonló magatartás mintázat jelenik meg az önök viselkedésében. Tisztelet a kivételnek, akinek nem inge, ne vegye magára, mindig hozzáteszem, mert nem szeretnék egyetlen képviselőtársamat se ok nélkül, indok nélkül, alap nélkül megbántani. De azt látom önökön, tisztelt tisztás képviselők, akinek nem inge, ne vegye magára, ezt mindenki tegye hozzá, hogy egyre inkább másolják ezeket a magatartás mintákat, és a kritikát a legcsegélyebb mértékben sem tudják elviselni. A legkisebb kritika is a legtöbbükre lassan kezd, főleg a döntéshozókra olyan hatással lenni, mint a vámpírra a napfény vagy a fokhagyma. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, képviselő úr, most megadom a szót Panyi Miklósnak, a Fidesz képviselőjének, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, rövid leszek. Pénzügyminiszter úrhoz van egy kérdésem, és ugye bármikor nyomhat gombot, tehát beszállhat a vitába, hogy akkor tegyük már ezt tisztába, hogy akkor pontosan ez a megtakarítás, ami egy magyar állampolgárnál lecsapódik, akkor ez 700 forint vagy 200 forint-e. És kérem arra is pénzügyminiszter urat, hogy igazolja már vissza azt az állítást, hogy igaz-e az, hogy a megnövekedett dízel árnak a megnövekedett adó tartama az azt jelenti, hogy 2 liter dízel megvásárlásával ezt a pénzt vissza is szedi a magyar állam, hogyha itt az évi 700 forintról beszélünk. És akkor még egy reakció Juhász képviselő úra, illetve hát itt nagyon sokan rá

0: rázták a fejüket Porcser államtitkár úr mellett, Velke úr és Boris államtitkár úr is, amikor arról beszéltem, hogy az adókedvezmények azok milyen többletmegtakarításokat jelentenek a családoknak, és úgy látom, hogy ők ezt nem fogadják el. Én nekem nagyon világos kérdésem van a Juhász képviselő úrhoz, hogy vajon két gyermekes család esetén az évi 480 ezer forint a nagyobb összeg, a nagyobb támogatás egy családnak, vagy pedig az évi négy fő esetén akkor 4x700 forint, tehát 2800 forint-e a nagyobb összeg. Nagyon egyszerű válasz, köszönöm a válaszó képviselő úr. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Németh Balázs Lajosnak, a Fidesz képviselőjének, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm, hogy folytathatom. Szóval ott tartottunk, hogy önök azzal vádaskodtak itt az ülésteremben, és az elmúlt hónapokban többször, hogy a Fidesz kormányok a gazdagokat, a jómódúakat támogatták, és csak szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy amikor ez elhangzott az iskola kezdési támogatással kapcsolatban is, akkor is butaság volt, hogy mondták, hiszen tudjuk, hogy az is egy hibás javaslat, amely jó részt nem támogat rászoruló családokat, jelentős mértékben rászoruló családokat, viszont ad támogatást jómódú gazdag családoknak és egyedülálló szülőknek is. És most ugyanez a helyzet. Mi itt mindannyian a vényköteles gyógyszereket áfamentesen fogjuk megvásárolni, a vényköteles gyógyszereket, ha szüksége van rá, minden kormánytag áfamentesen fogja megvásárolni, kívánom önöknek, kívánom magunknak, hogy ne legyen szükségünk se vényköteles-e normál gyógyszerek kiváltására a patikában, de a miniszterelnök úr ugyanúgy spórol majd havonta 60 forintot, és bizony Kapitány István energiaügyi miniszter is a sok milliárd forintnyi SER részvényével spórol majd havonta 60 forintot a vényköteles gyógyszerek áfa mentességén. Az a Kapitány István, akinek talán egyetérthetünk benne, hogy nincsen rá szüksége, hiszen tegnap is olyan nagy vonalúan söpört el az asztalról a védett a visszavezetését a dízel esetén, amellyel literenként 40-50, sőt egyes kutakon 80-90 forintot spórolhatnának literenként a magyar autósok. Azt mondja az egyik zsebével a Tisza frakció és a Tisza kormány, hogy védett tár nem kell, ott nem kell, hogy spóroljanak a magyar emberek, ennél pedig jóval kisebb megtakarítás, spórolás miatt, havi 60 forint miatt most itt ünnepeltetni szeretnék magukat, és hogy beváltják a választási ígéretet. Ráadásul elhangzott többször, hogy nem váltják valóra a választási ígéretüket, hiszen nem ez volt a választási ígéretük. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Palóc Andrénak, a Fidesz képviselőjének, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Ma már szóba kerül, de csak érintőlegesen az áfa kérdés, és szeretnék egy egyszerű példával élni. Egy kisebb gyógyszertár havonta nagyjából 20 millió forint értékben ad el vényköteles gyógyszereket, amelyeket nettó 18,4 millió forintért vásárol. A jelenlegi 5%-os áfa mellett az értékesítés után 1 millió forint fizetendő áfa keletkezik, a beszerzés után pedig 920 ezer forint levonható áfa keletkezik. A különbség ilyenkor tehát 80 ezer forint. Tegyük fel, hogy az egyéb termékekre, rezsire, szolgáltatásokra, vagy éppen a bérleti díjára az üzlethelységnek még keletkezik 300 ezer forint áfaköltség, így összesen 380 ezer forintnál vagyunk. A patika áfa egyenlege így kijön ebben a példában nullára. Viszont a 0%-os gyógyszer áfa bevezetése után eltűnik a vényköteles gyógyszerekből származó 80 ezer forintos pozitív áfa egyenleg. A patika ezért havonta 80 ezer forinttal kerül negatív áfa helyzetbe. És félreértés ne essék, én pontosan tudom, hogy ez a pénz nem vész el. A kérdés csak az, hogy a gyógyszertár, ez a kisebb vidéki gyógyszertár mikor jut hozzá. Ugyanis ugye az a helyzet, hogy egy év alatt akkor lehet visszaigényelni ezt az áfát, ha eléri az 1 millió forintot. Ezért a kérdésem a következő. Tudnak-e azon dolgozni a pénzügyminisztériumban, gondolkodnak-e azon, hogy a kisebb gyógyszertárak, amelyek jellemzően inkább falvakban működnek, amelyeknek valóban likviditási gondot jelent ilyenkor, hogy nem tudnak áfát visszaigényelni időben, számukra milyen megoldásban gondolkodnak? Gondolkodnak-e abban, hogy például ennek következménye lehet, hogy akkor nem raktároznak akkora mennyiségben, hiszen nekik ez egy komoly pénzügyi nehézség lehet? Kérdezem a kormányt, hogy az áfa visszatérítések kapcsán, tehát tervez-e bármit lépni a kis vidéki gyógyszertárak, patikák érdekében. Köszönöm a szót!
1: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Apáti István, a Mi Hazánk képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Nagyon rövidre fogom, ígérem önöknek, az előbb a kritikusabb énemet hallhatták, most a konstruktívabb következik. Egy picit elnök úrnak is van egy hangyányit, egy hajszányit ellépnék az áfa kérdésétől, de gyógyszer témakörben maradnék. Amiről beszélek, az megtörtént eseményeken alapul, a napi valóságot tükrözi. Van szerencsém ismerni egy kiváló családot, a választók, sokat van szerencsém ismerni, ez egy különösen kiváló, tisztességes család. Sajnos a kislányuk egy rendkívül ritka anyagcsere betegségben szenved. Nem vagyok orvos, meg nem mondom a diagnózist, ezt ne is kérdezzék tőlem. Egy hatásos, az állapotát fenntartó vagy javító, de nagyon drága gyógyszert kell szednie, annak érdekében, hogy kinője ezt a betegséget, tehát idővel a felnőttkor elérésével talán teljesen felgyógyult, addig pedig ne romoljon az állapota. Ezt a gyógyszert nem kapja meg alanyi jogon, ezt a gyógyszert akkor kapja meg, ha támogatás nélkül a szülei kapaszkodjanak meg a havi körülbelül 3000 eurós, tehát kb. 1 millió forintos gyógyszerárat kifizetik, vagy minden évben méltányossági kérelemmel fordul az illetékes hatósághoz, és akkor 3 vagy 4 ezer forintba kerül az, ami egyébként 3000 euróba kerülne egy hónapban. Ismereteim szerint ennek a betegségnek az előfordulása szerencsére rendkívül ritka, bőven 100 alatt van a Magyarországon kezelt betegek száma, tehát nem akkora populációról beszélünk, és nem akkora összegről, amely miatt ne lehetne rögtön ezt mondjuk alanyjogúvá tenni, és ne kelljen egy tisztességesen dolgozó és adózó magyar családnak évről évre, a hosszabbítás évfordulóján, az esetükben ez június végén, július elején következik be, azon izgulni, gyomoridegben lenni, hogy megkapja a kislány ezt a méltányossági, helyt adnak a méltányossági kérelemnek, avagy elutasítják, és akkor egy helyettesítő gyógyszerrel, valószínűleg lassú állapotromlásra, szigorú diétával kell élnie. Tehát ha már egyszer az önök szerint annyira jól áll a Magyarország kasszája, hogy akit hirtelen egy 50 meg 500 milliárdok jelentek meg, akkor segítsünk érdemben, egyébként nem csak a ritka betegségek esetében, a ritka anyagcsere betegségek esetében, hanem máskor is, különösen a gyermekek vonatkozásában, hogy ne azon múljon egy gyermeke életminősége, hogy évről évre majd meghosszabbítják a kérelmet, helyt adnak, vagy sem, és hogyha nem, akkor az ő életminősége romlani fog. Úgy hiszem, hogy ez bőven bele kell, hogy férjen a kasszába, és ezzel sokkal többet segítünk, legalábbis egy szűkebb körön, más betegség esetén akár egy tágabb betegkörön, mint ezzel. Az egyébként nem lebecsülendő áfacsökkentéssel, ez csak egy tanulságos történetként kívántam megegyezni, a rendszer egyik anomáliája a nagyon sok közül. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, kíván-e élni valaki a felszólalás lehetőségével a fennmaradt időkeretben. Tisztelt országgyűlés! További felszólalásra senki nem jelentkezett. Az összefont vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni az elhangzottakra a fennmaradt időkeretben. Ez 20 és fél perc. Parancsoljon.
5: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Köszönöm a sok támogató hozzászólást, hiszen azért alapvetően azt érzem, hogy mindenki itt a teremben támogatja az előttünk fekvő törvényjavaslatot. Köszönöm a konstruktív szakmai észrevételeket, és igyekszem az elhangzott kérdésekre válaszolni. A törvényjavaslatnak az üzenete egyértelmű. A gyógyszer nem lehet luxuscikk, a magyar emberek egészségének védelme nem lehet pénzkérdése. Az intézkedés 4 millió rendszeres gyógyszerszedőnek, és különösen időseknek és krónikus betegeknek jelent segítséget. Éppen ezért valóban félrevezető itt átlagokról beszélni, hiszen nagyon eltérő a gyógyszerfogyasztása valakinek életkor szerint, az szerint, hogy krónikus betegséggel rendelkezik, és ráadásul tipikusan azok költenek többet abszolút értelemben gyógyszerre, akiknek az átlagosnál alacsonyabb a jövedelmük, tehát valójában célzott segítségnek tekinthető a gyógyszerek áfájának a csökkentése, hiszen a haszonélvezője, a megtakarítás, az alacsonyabb adó alapvetően az alacsony jövedelmű rászorulók, idősek, krónikus betegek körében fog keletkezni. Fontos hangsúlyozni, ezt senki nem kérdőjelezi meg, hogy a gyógyszertámogatások rendszere emellett változatlanul megmarad, és ez elhangzott, hogy valóban a vényköteles gyógyszerek esetében meglehetősen magas a támogatási szint, 70-80%-át nem kell kifizetni a vényköteles gyógyszerek árának. Pont ezért félrevezető arra hivatkozni, hogy a 0% áfának a hatása azért kicsi, mert eleve a gyógyszer árának csak a 20%-át kell kifizetni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hiszen azt jelenti, hogy eleve már kicsi összeg az, amit a betegnek saját pénzéből kell megfizetni, és nyilván egy kisebb összegből 0% áfa mellett is kisebb megtakarítást tud keletkezni, de ez egy jó dolog, hiszen ez pont azt mutatja, hogy a gyógyszertámogatás rendszere nagyon is komoly segítséget jelent a gyógyszerfogyasztóknak, a betegeknek. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy éppen azért, mert itt a NEAK szabályozása biztosítja a gyógyszereknek a támogatását, burkolt áremelésre nem lesz lehetőség. Tehát a betegek fogják az adócsökkentés teljes hasznát élvezni, nem lehet ezt lenyelni sem a forgalmazóknak, sem a gyártóknak. És akkor ezen a ponton hadd térjek ki itt a számháborúra, hogy akkor mennyi az annyi. A teljes áfa csökkentési hatás éves szinten 5 milliárd forint körül lesz, de pont azért, mert magas támogatási arányjal rendelkeznek ezek a gyógyszerek, az áfa csökkentés költségcsökkentő hatásának a nagy része magánál az egészségügyi kasszánál fog keletkezni, és a 7 milliárd forint éves hatás az az, ami a lakosság számára a végső megtakarítás ebből az intézkedésből. Tehát 7 milliárd forinttal fogja javítani a helyzetüket, ennyivel kevesebbet kell a gyógyszertárban fizetni. És hogy miután ezt az intézkedést szeretnénk minél gyorsabban bevezetni, és nem megvárni a jövő év elejét, szeptember 1-től lesz hatályos, az idei évben ennek a hatásnak lényegében az egyharmada tud érvényesülni, hiszen már csak 4 hónap lesz vissza ebbe az évbe, és innen jön ez a 2 milliárd forintot valamennyire meghaladó hatás. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút célzott és a lakosság érdekében meghozott intézkedésről beszélünk. Adódik a kérdés persze, hogyha ma a Fidesz-KDNP képviselői és köztük Takács Péter szerint is ez ilyen kis költségvetési terhet jelent, és erre már korábban is lehetőség lett volna, akkor az előző kormány ezt miért nem lépte meg? Én azt gondolom, elég álságos most ez a kritika velünk szembe. Itt lett volna a lehetőség, ez bármikor önök is a kormányzás alatt megtették volna. És bár valóban nem ez a napirendhez tartozik, de már több kérdésként előjött, röviden hadd zárjam le azt a vitát is, hogy a dízel üzemanyag árba a jövedéki adó milyen súllyal vesz részt. Érdemes megnézni az adatokat, a évelejéhez képest 21-22 forinttal alacsonyabb a jövedéki adó ma, mind a benzinben, mind a dízel üzemanyagban, és szemben az előző országgyűlés döntésével, illetve törvénnyel nem éltünk az indexálás lehetőségével július 1-én, és nem emeltük meg az üzemanyagok jövedéki adóját, bár erre lehetőség lett volna, pont azért, hogy könnyítsünk a fogyasztók helyzetén, hiszen a nemzetközi helyzetből adódóan megemelkedett a piaci ára az üzemanyagoknak, és ezt a költségvetés bevállalta, hogy alacsonyabb ma 20-21 forinttal a jövedéki adó, mint amikor az év elején még az előző kormány volt hatalmon. Úgyhogy teljesen felesleges rajtunk számon kérni, hogy miért lenne magas a jövedéki adó, ugye ez egy forintban meghatározott adó, ez forintban meghatározott adó a jövedéki adó, 21-22 forinttal alacsonyabb minden típusú üzemanyag esetében. Úgyhogy, és még egy mondat talán Németh Balázsnak, tehát hogy valóban kivezettük a védett üzemanyagár intézkedést, és ma az a helyzet áll fent, hogy a dízel ára némileg magasabb, a benzin ára meg alacsonyabb, mint a védett ár alatt volt. Azonban érdemes azt figyelembe venni, hogy 65-70% a súlya a lakosság, a családok esetében a benzinfogyasztásnak, és 30-35% csak a dízelnek. Tehát igazából ez ma kedvezőbb, mint hogyha visszahoznánk a védett üzemanyagárakat a korábbi paraméterekkel, hiszen éppen, hogy több a benzin üzemanyagú gépkocsi. De valóban nem szeretnék több időt erre fordítani, mert most nem erről beszélünk, csak miután tényszerű tévedések és pontatlanságok elhangzottak, fontosnak tartottam kiegészíteni. Amit még hangsúlyozni szeretnék, és ami tulajdonképpen megerősítésre került ebbe a vitába az ellenzék részéről is, hiszen maga Takács Péter is elismerte, hogy valóban a Tisza ezt az intézkedést ígérte meg a Működés Emberséges Magyarország programjába, abba a programba, amit január végén a választási kampány nyitónapján nyilvánosságra hoztunk. És tudom, hogy szokatlan az, hogy egy kormány a korábbi választási programja alapján valósítja meg a különböző intézkedéseit, és aszerint hoz javaslatokat, de ideje ezt hozzászokni, mert mi így működünk. Összefoglalva, tehát a kormány célja világos ezzel a javaslattal, a létfontosságú gyógyszerek megfizethetőbbé tétele, a családok terheinek a csökkentése és a magyar emberek egészségének a védelme. És arra kérem képviselőtársaimat és a tisztelt házat, hogy szavazatukkal támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatallal folytatjuk a munkánkat. Soron következik az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 127. törvény módosításáról szóló TPER 465-ös számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és az árószavazás. Emlékeztetem Önöket, hogy a tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot házszabálytól eltéréssel tárgyalja az országgyűlés. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés a törvényjavaslatot 178 igen szavazattal, 0 nem ellenébe, 0 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, a köztársasági elnök választásra 14 órakor kerül sor, addig szünetet rendelek el.

0: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel köszöntöm Forsthoffer Ágnest, a köztársasági elnök feladat és hatáskörei gyakorló házelnök asszonyt, Magyar Péter miniszterelnök urat és dr. Baka András köztársasági elnök jelölt urat és vendégeit. Továbbá az ülés valamennyi állandó meghívottját, vendégeinket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri ezeket az ünnepélyes pillanatokat. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik Magyarország köztársasági elnökének titkos szavazással történő választása. A házbizottság tegnapi ülésén a frakciók tájékoztatást kaptak a jelölésekről. A TISZA 140 országgyűlési képviselője dr. Baka Andrást jelölte köztársasági elnöknek. A Mi Hazánk frakciója 6 támogató aláírás benyújtásával dr. Tóth Mátét jelölte köztársasági elnöknek. Az aláírásokat tartalmazó ajánlóévek a honlapon megtekinthetők. Az alaptörvény 11. cikk 2. bekezdése alapján a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, azaz 40 képviselőnek a határozati házszabály függeléke szerinti írásbeli ajánlása szükséges. Az ajánlás esetleges érvénytelenségének megállapítására az országgyűlésről szóló törvény szerint a házbizottság tesz ajánlást az országgyűlésnek. Tájékoztatom Önöket, hogy a házbizottság tegnap ülésén a dr. Tóth Mátéra vonatkozó ajánlás érvénytelenségével kapcsolatban nem alakult ki konszenzus, ezért azt javaslom az országgyűlésnek, hogy a köztársasági elnöknek jelölt dr. Tóth Mátéra vonatkozó ajánlás érvénytelenségét állapítsa meg, mivel a jelölés érvényességéhez szükséges számú képviselői támogató aláírás hiányzik. Most a döntés következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megállapítja-e a köztársasági elnöknek jelölt dr. Tóth Mátéra vonatkozó ajánlás érvénytelenségét. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm szépen! Megállapítom, és kihír... 1, 2, 3 gép, nem... 1, 2, mindenki tegye föl a kezét, akinek nem működött a gépe? 3. Megkérdezhetem, hogy mi volt a szavazás? Igen? Jó, mind a 3. Akkor 140 igen szavazat, 0 nem és 5 tartózkodás mellett az országgyűlés az ajánlás érvénytelenségét megállapította. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A döntésnek megfelelően bejelentem, hogy érvényes jelölés kizárólag dr. Baka Andrásra érkezett. Engedjék meg, hogy ismertessem a jelölt rövid életrajzát. Dr. Baka András Bálint 1952. december 11-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait az Első István Gimnázium fizika-kémia tagozatán végezte, majd az ELTE állam- és jogtudományi karán 1978-ban szerzett summa cum laude eredménnyel diplomát. 1978 és 1990 között a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének alkotmány- és közigazgatási jogi osztályán tudományos munkatársként, majd főmunkatársként dolgozott, kutatási területe a kisebbségek, a nemzetiségek története és az emberi jogok voltak. 1988-ban szerezte meg az állam- és jogtudományi kandidátusa tudományos fokozatot. Tudományos munkájáért 1988-ban akadémiai ifjúsági díjjal tüntették ki. A rendszerváltáskor párton kívüliként rövid ideig az MDF parlamenti frakciójának tagja volt, majd mandátumáról lemondott. 1990 és 1998 között 2 ciklusban az államigazgatási főiskola főigazgatója, 1991 és 2008 között pedig 3 ciklusban az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagja volt. Posztjára 3 jelölt között 1991-ben az Antal kormány, 1998-ban a szocialista, szabaddemokrata kormány, 2001-ben pedig a Fidesz kormány jelölte és a jelöltek közül bíróvá az Európa Tanács parlamenti közgyűlése választotta meg. Hazatérése után 2008-ban bírói pályázata alapján a fővárosi ítélőtábla elnöki bírája lett, majd Sólyom László harmadszori jelölésére 2009. júniusában az országgyűlés legfelsőbb bíróság elnökének 6 éves időtartamra megválasztotta. Posztjáról 2012. január 1-jével eltávolították. Baka Andrást 2011-ben az Európai Unió legfelsőbb bíróságai elnökeinek hálózata elnökévé választotta, majd eltávolítása után a testület számára a szervezet tiszteletbeli elnöke címet adományozta. Ezt követően a 2020-ig nyugdíjazásáig a kúria többek között közérdekű adatok kiadásával, személyiségi jogokkal és adatvédelemmel, sajtóhelyreigazítási perekkel, bírósági és ügyészségi jogkörben okozott károk elhárításával foglalkozó egyik polgári jogi tanácsának tanácselnöke volt. 2018 és 2024 között az Európa Tanács Adminisztratív Bíróságának helyettes elnöki tisztét töltötte be. Baka András rendszeresen publikált, számos ország egyetemén vendégprofesszorként vagy előadóként szerepelt, többek között Virginia Egyetem jogi karán, Berkeleyben, Columbia Egyetemen, emberi jogokat tanított a kaliforniai Santa Clara Egyetem jogi karán, rendszeres előadója volt az Emberi Jogok Nemzetközi Intézete kurzusainak Strasbourgban. Tisztelt Országgyűlés! Most ismertetem a köztársasági elnök választás szabályait. Az alaptörvény 11. cikke szerint az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát megkapta. Ha az első szavazás eredménytelen volt, második szavazást kell tartani. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki tekintet nélkül a szavazásban résztvevők számára a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja. Tisztelt Országgyűlés, a titkos szavazás menete a következő. A képviselők az Országház alsóházi üléstermének Dunaparti folyosóján vehetik át a szavazólapokat, a nevük kezdőbetűjének megfelelő csoportból ABC sorrendben 4 csoportban. Tájékoztatom önöket, hogy a szektoroknál 1 darab szavazólapot, továbbá 1 borítékot vehetnek át. Kérem, hogy az átvétel tényét az asztaloknál elhelyezett íveken aláírásukkal igazolni szíveskedjenek. Tájékoztatom önöket, hogy a szavazás során szavazófülkét is igénybe lehet venni. Kérem önöket, hogy a szavazólapon az igen, nem, illetve tartózkodom rovatba helyezzék el jelölésüket. Most felkérem Rózsahegyi Áron jegyző urat, hogy röviden ismertesse a szavazás szabályait, képviselőtársaimat pedig tisztelettel kérem, hogy a helyükön hallgassák végig ezt.
1: Tisztelt Országgyűlés! Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkal lehet. Érvényes szavazatnak csak az minősül, amit a szavazólapon szereplő jelöltre adtak le, neve melletti igen, nem vagy tartózkodom négyzetben elhelyezett 2 egymás metsző vonallal. Érvénytelen az a szavazat, amelyről nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a képviselőre, vagy a képviselő kire, illetve hogyan szavazott. Semmis az a szavazat, amit nem a hivatalos szavazólapon adtak le, amelyikről hiányzik a bélyegző lenyomat, illetve a szavazólapot a képviselő átveszi, de nem dobja be az urnába. Tájékoztatom önöket, hogy amennyiben a szavazólap kitöltését bárki elrontja, a szavazatszámláló bizottság urnánál tartózkodó tagjai azt bevonják, és helyébe új lapot adnak ki.
0: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a szavazási idő alatt az ülésterem Dunaparti folyosóján csak képviselők, illetőleg a szavazásban közreműködő munkacsoport tagjai tartózkodhatnak. Tájékoztatom önöket, hogy a szavazatok leadására 40 perc áll rendelkezésre. Megkérem képviselőtársaimat, hogy fáradjanak a nevük kezdőbetűjéhez megfelelő táblával jelzett asztalhoz, ahol megkapják a szavazólapokat. A titkos szavazás eredményének ismertetésére várhatóan 15 óra 13 perckor fog sor kerülni. Tisztelt Országgyűlés, a titkos szavazást elrendelem.

Tisztelt Országgyűlés! Ismételten köszöntöm vendégeinket. Bejelentem, hogy a jegyzőkből álló szavazatszámláló testület befejezte munkáját. Megállapította, hogy a szavazás érvényességét befolyásoló esemény nem történt. Most ismertetem a szavazás eredményét. A titkos szavazásban 146 képviselő vette fel a szavazólapot. Az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 146 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő. Érvénytelen szavazat nem volt. Az érvényes szavazatok száma 146. Ebből igen szavazatok száma 140, nem szavazatok száma 6, tartózkodás pedig nem volt. Ezek alapján a jegyzők megállapították, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt. Tisztelt Országgyűlés, ismertetem az Országgyűlés határozatát. Az Országgyűlés az alaptörvény záró és vegyes rendelkezések 34-es pontja alapján dr. Baka Andrást köztársasági elnökké megválasztja. Az alaptörvény 11. cikk 6-os bekezdése alapján a megválasztott köztársasági elnök 2026. augusztus 19-én lép hivatalba. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba. Tisztelt Országgyűlés!

0: Tisztelt Országgyűlés! Most Magyarország megválasztott köztársasági elnökének ünnepélyes eskütétele következik. Kérem Önöket, hogy felállva fogadjuk a történelmi zászlókat és a nemzeti zászlót, majd énekeljük el a himnuszt.
1: Alelnök asszony, Józsa Gábor őrnagy, a díszőrség parancsnoka, kérek engedélyt a nemzeti és a történelmi zászlók behozatalára.
0: Az engedélyt megadom.
1: Értettem.
2: Zászlóvivők, díszőrhelyre! Lépés! In! Új!

Tisztelt Országgyűlés! Felkérem dr. Baka András megválasztott köztársasági elnököt, fáradjon az ülésterem közepére és tegye le esküjét.

Én, dr. Baka András Bálint fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Köztársasági elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segíjen.

Tisztelt Országgyűlés, most felkérem Újvári Szilvia jegyzőasszonyt, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat. Dr. Baka András megválasztott köztársasági elnököt pedig kérem, hogy kézjegyével lássa el azokat.

Köszönöm szépen. Tisztelt ház, tisztelt képviselők, tisztelt egybegyűltek! Engedjék meg, hogy az országgyűlés nevében elsőként gratuláljak dr. Baka András úrnak Magyarország köztársasági elnökévé történő megválasztásához. Felelősségteljes és embert próbáló tisztség ez, amelyhez az egész ház nevében jó egészséget, szilárd kitartást és bölcsességet kívánok. Most felkérem a köztársasági elnök feladat és hatásköreit gyakorló Forsthofer Ágnes házelnök asszonyt, hogy elsőként tegye meg gratulációját, ezt követően pedig Magyar Péter miniszterelnök urat.

Házelnök asszony, miniszterelnök úr, legfőbb ügyész úr, alelnök asszony, miniszter hölgyek és urak, tisztelt országgyűlés, meghívott vendégek, tisztelt honfitársaim. Nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom számomra az országgyűlés határozata, amelyel engem a Magyar Köztársaság elnökévé választott. Váratlan, zavarba ejtő és egyben megtisztelő volt már a jelölésem is. Váratlan volt azért, mert egy hosszú szakmai életút után az ember nem keres újabb kihívásokat. Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. Köszönöm a döntésüket, mint ahogy köszönöm mindazok ajánlását, akik engem munkámat vagy megszólalásaimat ismerve a sok érdemes jelölt között erre a feladatra alkalmasnak találtak. Az elmúlt évek után a társadalom többsége most felszabadulást és reményt érez. Mások csalódottságot és bizonytalanságot. Ezek az érzések együtt vannak jelen a mai Magyarországon. Egy demokratikus társadalomban ez nem rendellenesség, hanem természetes állapot. Éppen ezért ezen új korszak kezdetén nem kerülhetjük el a szembenézést, tudnunk, értenünk kell, hogy hogyan jutottunk idáig. Egy generációnyi időt vesztegetett el ez a nemzet, miközben a rendszerváltozás éltanulójából a sereghajtó országok közé süllyedt. Az elmúlt közel két évtizedben Magyarország olyan súlyos válságba került, amely a jogállam, a társadalom, a gazdaság, az államháztartás, az energiaellátás, a vízgazdálkodás, a környezetvédelem és a közlekedés területét egyaránt érinti. Régóta ismert tragikus helyzetben van az egészségügy, az oktatás és a gyermekvédelem. Mondjuk ki, szinte minden olyan terület válságban van, amelyek közvetlenül meghatározzák mindennapi életünket. Az elmúlt időszakban közös javaink jelentős része magánérdekek szolgálatába került. A közbeszerzések rendszere, az állami vagyon átrendeződése, a földtulajdon koncentrációja és a közpénzek felhasználásának átláthatatlansága olyan kérdéseket vet fel, amelyekre egy demokratikus államnak határozott választ kell adnia. A jogállam nem csak attól működik, hogy vannak szabályai, hanem attól is, hogy az emberek elhiszik, ezek a szabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak. Az intézményeink állapota azonban csak egyik része annak az örökségnek, amelyel szembe kell néznünk. Az elmúlt évek legsúlyosabb következményét én a magyar társadalom mély megosztottságában látom. Budapestet a vidékkel, fiatalt az időssel, hívőt a nem hívővel, jobboldalit a baloldalival, konzervatívot a liberálissal, kisebbséget a többséggel, gazdagot a szegénnyel, különböző társadalmi csoportokat egymással állították szembe. Civil szervezetek, újságírók, kisebbségek, külföldiek, vagy másként gondolkodó polgárok váltak gyűlöletkeltő politikai kampányok célpontjává. Oda jutottunk, hogy nem egyszer más véleményt tulajdonítunk annak, aki nem ért velünk egyet, hanem nem csak az más véleményt tulajdonítunk annak, aki nem ért velünk egyet, hanem más erkölcsi minőséget is. Azt akarták elhitetni velünk, hogy aki mást gondol, az nem egyszerűen téved, hanem ellenség. Ez az ország azonban nem tud úgy közös jövőt építeni, hogy közben polgárai egymásban ellenséget látnak. Ezért az előttünk álló feladat egyszerre követel igazságtételt és önmérsékletet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell. Ahol a törvény megsértésének gyanúja fennáll, ott az állami szerveknek kötelességük eljárni, a bűnösséget pedig a bíróságoknak kell megállapítaniuk. Egy dolgot azonban biztosan nem tehetünk, nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. Akik ma csalódtak
akik nem változást akartak, azoknak nem kell megtagadni a hitüket vagy a politikai meggyőződésüket ahhoz, hogy ugyanannyi hely jusson nekik a jövő Magyarországán. A politikai változás nem jelentheti azt, hogy mostantól másoknak kell félniük, hallgatniuk, vagy kívülállóknak érezniük magukat saját hazájukban. Jelen állapotunkért való felelősség természetesen nem egyforma. Más felelőssége van annak, aki a hatalmat gyakorolta, annak, aki kiszolgálta, és annak, aki hallgatott. Mindebből azonban nem csak azoknak kell tanulniuk, akik a hatalmat gyakorolták. A tanulságok levonásából senki sem maradhat ki. Könnyű azt mondani, hogy mindezt mások tették velünk. De egy demokrácia nem csak akkor sérül, amikor valaki túllépi a hatalmát, hanem akkor is, amikor egy társadalom hozzászokik ahhoz, hogy ez megtörténhet. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt honfitársaim! Az elmúlt időszak okot ad az önvizsgálatra, de ami legfontosabb, okot ad a bizakodásra is. Valami rendkívüli történt Magyarországon, olyan, ami ritka egy nemzet életében. A szabadság iránti igény, amely hosszú időn keresztül elszórtan, egymástól függetlenül jelent meg gondolkodók, újságírók, ügyvédek, civil szervezetek, művészek és sok más ember megszólalásaiban, egyszer csak a társadalom legkülönbözőbb rétegeiben talált visszhangra. Ami korábban egyes emberek kritikája, tiltakozása vagy bátorsága volt, abból széles társadalmi akarat lett. Ebben fontos szerepe volt annak, hogy a valóságot egyre nehezebb volt elfedni. Szokatlan módon végre a legkisebb településekre is eljutottak olyan információk, vélemények, tapasztalatok, amelyek eltértek attól, amit az emberek hosszú időn keresztül hallottak. A valóság végül erősebbnek bizonyult annál a képnél, amelyet hosszú időn keresztül megpróbáltak róla kialakítani. Ebben a folyamatban nagy szerepet vállaltak a fiatalok, akik egyre nagyobb érdeklődést mutatnak országunk sorsa iránt. Egy demokrácia jövője ugyanis nem egyszerűen azon múlik, hogy a következő nemzedék elmegy-e szavazni, hanem azon is, hogy saját ügyének tekinti-e a közös dolgainkat, hajlandó-e kérdezni, vitatkozni, részt venni és felelősséget vállalni. A mostani változás megmutatta, hogy egy társadalom képes visszaszerezni önrendelkezését. A következő évek kérdése az lesz, hogy mit kezdünk ezzel a lehetőséggel. Súlyos tévedés volna azt gondolni, hogy egy választási eredmény önmagában helyreállítja a jogállamot. Természetesen szükség van megfelelő alkotmányra, szabad választásokra, független bíróságokra, hatékony alkotmánybíráskodásra, szabad nyilvánosságra és ellenőrizhető kormányzásra. De mindezek mellett szükség van demokratikus és működő alkotmányos kultúrára is. Olyan kultúrára, amelyben a hatalom korlátozása nem akadály, a politikai ellenfél nem ellenség, a kritika nem árulás, a kompromisszum pedig nem gyengeség. Ebben a helyzetben különös jelentősége van annak is, hogyan értelmezi saját szerepét a köztársasági elnök. Engedjék meg ezért, hogy szóljak a köztársasági elnök legalapvetőbb alkotmányos feladatairól. A jelenlegi hatályos alaptörvény azt mondja, hogy a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. Mit jelent számomra a nemzet egységének kifejezése? Mindenek előtt pártpolitikai semlegességet, de semmiképpen sem jelent értéksemlegességet. Egy modern demokratikus társadalom szükségképpen sokszínű, különböző világnézetek, politikai meggyőződések, életformák és érdekek léteznek benne egymás mellett. Ezek között lehetnek mély, időnként feloldhatatlan ellentétek is. A köztársasági elnöknek egy ilyen ellentétektől feszített, sokszínű közösség képviseletében mindig el kell ismernie a különböző nézetek legitimitását, a többségi és kisebbségi álláspontok megjelenítésének jogát. Feladata nem az, hogy mesterséges egyetértést teremtsen ott, ahol az valójában nincs.
Inkább annak a képviselete, hogy eltérő, hogy az eltérő nézeteket valló polgárok ugyanannak a nemzetnek egyenjogú tagjai. Számomra tehát a nemzet egysége nem azt jelenti, hogy mindannyian ugyanazt gondoljuk. Azt jelenti, hogy politikai és világnézeti különbségeinktől függetlenül mindannyian egyenlő méltósággal és jogokkal tartozzunk ugyanahhoz a nemzethez. A magam részére meghatározónak tartom azt is, hogy a köztársaság elnöke az alkotmányos rend, az Európai Unió és a magyar nemzet történetileg kialakult alapértékeit kövesse és erősítse. Az alaptörvény egy másik feladatot is az államfőre bíz, az államszervezet demokratikus működése feletti őrködést. Ennek jelentőségét az elmúlt évek tapasztalatai különösen világossá tették. Magyarországon olyan rendszer épült ki, amelyben egy párt foglyul ejtette az államot és annak intézményeit, a korszak végére pedig eljutott az éveken át tartó, a parlamentet nagyrészt megkerülő rendeleti kormányzásig. Az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Mindannyiunk felelőssége, hogy még egyszer ne jöhessen létre ilyen rendszer Magyarországon. A köztársasági elnök ehhez saját alkotmányos hatásköreinek következetes, átlátható és független gyakorlásával járulhat hozzá. Nem írhat alá törvényeket puszta formalitásként, nem tekintheti magát a mindenkori parlamenti többség vagy a kormány meghosszabbított kezének, és nem hallgathat akkor, amikor az alkotmányos működés alapvető kérdései forognak kockán. A valódi biztosítékot ugyanakkor egy olyan alkotmányos rend jelentheti, amely világosan meghatározza a közhatalom gyakorlásának határait, biztosítja az alapvető jogokat, és olyan intézményi egyensúlyt teremt, amelyet egyetlen politikai többség sem tud saját érdekei szerint átalakítani. Tisztelt Országgyűlés, honfitársaim! Az előttünk álló alkotmányozási kérdésekről is kell szólnom. Egy alkotmány stabilitását mindenek előtt

kultúrát, amelyet az új alkotmánynak később védenie kell. Az alkotmány nem egyszerűen az állam működési szabályzata. A hatalom korlátait teremti meg, és ezzel mindannyiunk szabadságát biztosítja. A köztársasági elnök nem alkotmányozó hatalom. Nem feladata egy új alkotmány tartalmának a meghatározása. Feladata azonban az, hogy ösztönözze a társadalmi és a szakmai vitát, képviselje annak nyitottságát, pártatlanságát, és következetesen kiálljon amellett, hogy az alkotmányozás ne válhasson ismét egyetlen politikai erő ügyévé. Hogy ezt miért tartom ennyire fontosnak, annak személyes oka is van. Saját bírói pályámon megtanultam, hogy az intézményi függetlenség értéke leginkább akkor válik láthatóvá, amikor próbára teszik. Strasbourgban, majd a legfelsőbb bíróság elnökeként is azt tapasztaltam, hogy egy demokratikus intézmény tekintélyét nem az adja, hogy konfliktusmentesen működik, hanem az, hogy konfliktus helyzetekben is képes saját feladatához hű maradni. Ezt az elvet szeretném köztársasági elnökként is követni. Az államfő feladat azonban nem merül ki azokban az alkotmányos döntésekben, amelyet a Sándor palotában hoz. Éppen ezért nem szeretném, ha a köztársasági elnöki tevékenység túlságosan az épület falai közé szorulna. Tisztában vagyok vele, hogy a köztársasági elnök nem tud minden társadalmi problémára megoldást találni. Erre sem felhatalmazása, sem eszközei nincsenek. De van lehetősége arra, hogy figyelmet adjon olyan ügyeknek és társadalmi csoportoknak, amelyeknek a hangja kevésbé hallatszik. Jelenlétével pedig jelezheti, hogy a köztársaság nem csak azoké, akiknek hatalmuk, befolyásuk vagy hangjuk van. Az ország képviselete természetesen nem ér véget Magyarország határainál. Magyarország külföldi képviselete ugyanakkor ugyanezt a független államfői szerepet kívánja meg. Elismerve, hogy a külpolitika alakítása meghatározza a kormány feladata, az államfőnek sajátos lehetősége van arra, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatait segítse. Annál is inkább, mert az elmúlt években Magyarország számos szövetségesével megromlott a viszony. Ennek helyreállításában való szerepvállalás nem udvariassági kérdés, hanem nemzeti érdek. Hazánk európai kötődése olyan történelmi és kulturális adottság, amely túlmutat azon, hogy pusztán külpolitikai kérdésnek tekintsük. Magyarország helye Európában nem az aktuális kormány pillanatnyi döntése, hanem történelmünk, kultúránk és érdekeink következménye. Miközben Magyarország helyét Európában képviseljük, nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik az ország határon kívül tartoznak a magyar nemzethez. Magyarország köztársasági elnökén felelősséget érzek mindazokért, akik a határokon kívül tartoznak a magyar nemzethez. Kulturális, nyelvi és közösségi jogaiknak védelme a magyar állam tartós érdeke. Ezt a feladatot szomszédainkkal együttműködve, kölcsönös tisztelettel és az európai keretekre támaszkodva lehet eredményesen szolgálni. Mindezek, amikről itt beszéltem, különböző feladatoknak tűnhetnek. Az alkotmányosság védelme, társadalmi párbeszéd, nemzetközi kapcsolatok helyreállításának segítése, vagy a határon túli magyar közösségekkel való törődés. Számomra azonban ugyanabból a meggyőződésből következnek. Bírói pályám során sokszor tapasztaltam, hogy a jog ritkán kíván tökéletes megoldást. Feladata inkább az, hogy olyan keretet teremtsen, amelyben különböző érdekű és meggyőződési emberek békésen együtt tudnak élni, és vitáikat nem erővel, hanem szabályok között rendezik. Talán a köztársasági elnök feladata is hasonló. Tisztelt országgyűlés, tisztelt honfitársaim! Történelmünk során sokszor kellett újra kezdenünk. A magyar történelemben könnyű csak a veszteségeket és a kudarcokat látni, pedig fennmaradásunk legalább annyira annak története is, hogy súlyos történelmi törések és vereségek után
mindig akadtak nemzetek.

rendékek, amelyek újra képesek voltak intézményeket, közösségeket és országot építeni. Most ismét ilyen feladat áll előttünk. Ne azt próbáljuk újjáépíteni, ami egyszer már volt. A történelemben nincs visszaút. Nem térhetünk vissza sem a monarchiába, se a Horthy korszakba, se a rendszerváltás utáni Magyarországra. Az eltelt idő megváltoztatta az országot, Európát és a világot is. Más gazdasági, társadalmi, technológiai, természeti és biztonsági környezetben élünk. A változás ezért nem egy elveszett múlt helyreállításának a lehetősége. Arra kaptunk lehetőséget, hogy tanuljunk abból, amit jól csináltunk, és abból is, amit elrontottunk. Abból, amit mások tettek velünk, és abból is, amit mi engedtünk megtörténni. Nem egy régi Magyarországot kell visszakapnunk. Most az a kérdés, képesek vagyunk-e olyan országgá válni, ahol például egy gyerek jövőjét nem a születési helye dönti el, ahol egy tanár vagy egy ápoló munkája megbecsülést jelent, ahol a vállalkozó nem kapcsolatot, hanem lehetőséget keres, ahol egy fiatalnak nem azért kell külföldre mennie, mert itthon nem lát jövőt, ahová a külföldön élő magyar szívesen tér vissza, és ahol idős ember nem érzi magát feleslegesnek. Mert az állam nem önmagáért van, az állam az emberért van. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Tisztelt Országgyűlés! A köztársasági elnök választás ünnepélyes lezárásaként kérem, hogy énekeljük el együtt a szózatot, és felállva tisztelegjünk a nemzeti zászló és a történelmi zászlók kivonulása előtt.

Zászlóvivők! Jobbra! Balra! Att! Lépés! In! Új!

Tisztelt Országgyűlés, megköszönöm vendégeinknek a részvételt. Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés következő ülésére a házbizottság ajánlása szerint kerül majd sor. Megköszönöm munkájukat, a mai ülést bezárom.